csillag. Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

miért hallgat a Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is, ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Jóváhagyták az uniós pénzügyminiszterek Magyarország uniós újjáépítési tervét. Csatlakozik Magyarország az Európai Ügyészséghez, folytatódik az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyarország uniós újjáépítési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását, ezzel a végső akadály is elhárult az uniós 1000 milliárdok hazahozatala elől, írta Magyar Péter. A miniszterelnök kiemelte, hogy sokan nem hittek benne, sokan lehetetlennek tartották, a Fidesz akadályozta, ők pedig közben 3 hónap kőkemény munkával megcsinálták. Az uniós 1000 milliárdok végre oda kerülnek és arra mennek, amire menniük kell. A magyar emberekhez, hazánk közlekedésének, energiaellátásának, egészségügyének, vízellátásának és vállalataink fejlesztésére, tette hozzá a miniszterelnök. Az Európai Bizottság jóváhagyta Magyarország csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, május 28-án benyújtotta a csatlakozási kérelmet, most pedig az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy Magyarország 25. tagországként csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és megszűnik az eddigi átpolitizáltsága, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs a posztjában hozzátette, a minisztérium 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján a NAK az eddigi működésével ellentétben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz. Ez idő alatt a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás keretében tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Fejlesztik a vasútvonalat Székesfehérvár és a Balaton között, a beruházás előkészítésére megkötötték a tervezési szerződést, közölte a közlekedési miniszter. Vitézy Dávid arról számolt be, hogy második vágányt készítenek elő Szabadbattyán és Lepsény között. Külön tervezési munka részeként, de rövidesen megkezdődik egy rövid új vasúti átkötés előkészítése is Lepsénytől Balaton akaratja felé. A nyári esték sokak számára már elképzelhetetlenek a hangulatos júliusi-augusztusi csillaghullás nélkül. A jelenségért az évről évre visszatérő Perszeidák meteorraja felelős, amely idén július 17-től augusztus 23-áig lesz megfigyelhető, maximuma pedig augusztus 12-éről 13-ára virradóan várható. A megfigyeléshez ajánlott elvonulni az emberi fényszennyezéstől, és türelmesen várni, amíg szemünk alkalmazkodik a sötéthez.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Hétfőn is még sok napsütés várható, de az északnyugati ország részben már a déli-délutáni óráktól megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporzivatar is kialakulhat. Az ország keleti és déli tájain ugyanakkor továbbra is napos száraz idő várható. A hajnali minimumok 15 és 21, a délutáni maximumok 31 és 34 fok között alakulnak. A zivatarok környezetében átmenetileg erős széllökések is előfordulhatnak.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
4: Csoda szép hétfő reggelt kívánok, ez az Antrit reggel, 6 óra múlt 3 perccel, július 13-a van, én Vörös Levente vagyok, és újra megjöttem a reggeli szeánszunkra. Egész héten együtt ébredezünk, ma még kicsit nyögvenyelősen, hisz hétfő van, de 20 fokban egy újabb hetet kezdünk meg. Megnézzük kicsit, mi történt a környéken, és persze a nagyvilágban, megkivesézzük mai időjárásunkat is, úgyhogy mindenképpen tartson velünk!
1: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: Jó reggel, szép napot kívánok, ez az Antrit reggel, 4:07 lesz 4 perc múlva, július 13-án hétfőn járunk, úgyhogy itt az ideje, hogy nekiugorjunk a dolgoknak. Elő viszont mielőtt komolyabb vizekre eveznénk, az időjárásra vessünk egy-két pillantást, aztán tényleg szemlézem már a legfrissebb híreket, és mint azt mondtam, 20 Celsiusról indulunk, gyengén felhős az ég, de már világos van, 30 fok várható a mai nap folyamán, nem lesz kimondott kánikula, ami igazából jó hír, a negatívumok oszlopába viszont azt írhatjuk, hogy az UV-sugárzásra így is készülni kell majd nagyjából 11 és 15 óra között. A divattipp nyári ruha természetesen, csapadék pedig nem várható, ahogy fronthatás sem, ám itt hajnalban átmenetileg felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok. A napos idő úgy összességében jó hatással lesz a hangulatunkra, közérzetünkre, de továbbra is fontos, hogy erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, ami lehetőleg ugye víz legyen. Az allergiásoknak az utolsó hír érkezik az időjárásból, miszerint a pázsitfűfélék közepes, a gombáknak pedig a pollen koncentrációja magas a környéken. Ez minden tehát, amit így reggel hirtelenjében tudni kell, ránézünk még erre a bizonyos időjárásra, de már a legfrissebbekből böngészgetek. Ne feledjem, forgalomkorlátozás van Szekszáron a Bocskai utcában, mert hogy javították az aszfaltot, még július 3-án kezdték, és ugye a 14 napos forgalomkorlátozás még érvényben van, úgyhogy a Bocskai utca, Betlen utca és a Mérei utca közötti szakaszon az átmenő forgalom szünetel, a helyszínen Zsák utca jelzőtáblák segítik egyébként a közlekedést, úgyhogy válaszol más útvonalat, ha éppen arra haladna. Egyébként egy kicsit tágabb nagyvilágban nézünk, bele egészen pontosan Budapestig, Budáig, mert hogy érdekesség, rendőrök fogtak be egy egerészővet, aki neki ment az embereknek. Nem is olyan régen, vasárnap, azaz tegnap posztolt a rendőrség, hogy a járőrök az első kerületben azt vették észre, hogy egy nagy testű madár neki megy a járókelőknek. Utólag kiderült, hogy nem volt minden rendben a madárral, mert hogy az őv a látását rontó szürke hályog miatt tévesztett irányt, és ezt csak befogás után vették észre. A befogásban egyébként három járőrnek segített néhány járókelő is, végül pedig egy hálóval sikeresen, biztonságosan sikerült befogni a madarat, amit aztán átadtak a madármentőknek, úgyhogy szerintem jár a taps. Egyébként közben a képernyő alján futó hírsában újraindult részlegesen a hírszolgáltatás az M1-en, szombaton egészen pontosan. A műsorok alatt ugye az új vezetés egy képernyő alján futó hírsában közöl információkat, és egyébként ez szombat hajnal 5 órától van, tehát akkor jelentek meg a hírek a közmédia főcsatornájának számító M1-en. Miután ugye az MTV-nál kedden elfoglalta a helyét az új ideiglenes vezetés, nem csak az ott dolgozókat mentették fel azonnali hatállyal, hanem a műsorszolgáltatást is felfüggesztették, nem sokkal pedig ugye, hogy felfüggesztették, elindultak a legnagyobb magyar filmek, és szombaton tehát 5 órától már az alsó sávon, egy ilyen hírsávon megjelennek bizonyos hírek is. Például az is, hogy újra teljes a káosz a Hormuzi szorosban, mert hogy Irán szerint nem lehetséges az áthaladás, az Egyesült Államok hadserege azonban azt ígérte, akár fegyverrel is biztosítják a hajók átjutását a Hormuzi szoroson. Amerika szerint nyitva van tehát, Irán szerint pedig zárva. Egyébként újraindult a kommentháború is, az egyoldalú megállapodások korszaka véget ért, ezt írta az X közösségi platformon Mohammad Baker Kalibaf, Irán egyik vezető tárgyalója, mire Donald Trump nem fogta vissza magát, beteg emberek, valami nincs rendben velük, ezt nyilatkozta vasárnap a CNN és az NBC hírtelevíziónak is, úgyhogy megy az adok-kapok mind a fronton, mint pedig a közösségi médiában is. Hogy ez mennyire fogja befolyásolni majd az olajvilágpiaci árát, az jó kérdés, azt nem tudom, azt viszont igen, hogy híreink végére értünk, úgyhogy zakatolunk tovább, Olly Murs és Travis McCoy érkezik a folytatásban, aztán természetesen köszöntjük a névnaposainkat is. Ez a Wrapped Up, jó reggelt!
1: Antrit reggel!

0: Dr. Alman, meg az It's My Life. Jó reggelt, szép napot, ez az Antrit reggel. Itt vagyunk már 8 perccel fél hét előtt, július 13-án hétfőn, és közben már köszöntöm is a névnaposokat. Az év 194. napján vagyunk egyébként, még 171 van vissza, tehát jóságosan, bőségesen túl vagyunk már a felén, egyébként pedig a Jenőket ünnepeljük. A Jenő férfi néva az egyik magyar honfoglaló törzs nevéből származik, török eredetű, a jelentése az utónévkönyv szerint tanácsadó, bizalmas miniszter. A török nyelvekben azonban a Jeni szó általánosan újat, átvitt értelemben ifjút jelent, és azt is, hogy győz, így a mai magyar győző keresztnévvel azonos. De vannak még egy páran névnaposok: Ernest, Ernő, Harry, Henrik, Henriette, Henrietta, Henrik, Indra, Jakab, Jákó, Jákob, Jakus, Milda, Perdita, Sára, Sári, Sarolta, Silás, Szidas, Szilvánusz, Szólát, Szórád, Szovát és Üdvöske. Hát kívánunk nekik is sok boldogságot, és természetesen a születésnaposoknak is, akikkel folytatjuk majd. Elő viszont még Bailey Zimmerman és The Kid Leroy közösen érkezik. Ez a Lost. Jó reggelt!
1: Antrit reggel!

0: Avril Lavigne-nyel kívánok, szép jó reggelt, ez az Antit reggel, 6:30 van pontban, és akkor elérkeztünk oda, hogy a születésnaposainkat is ünnepeljük, akikből akad ma egy pár, például Kocsis Imre Antal, Szekszárd volt polgármestere, is ma ünnepli a születésnapját, de ma született Caius Julius Caesar, római politikus hadvezér, még időszámításunk előtt egyébként 100-ban, de szintén ma ünnepel Harrison Ford, Golden Globe-díjas amerikai színész, Rubik Ernő, Kossuth-díjas magyar feltaláló, a bűvös kocka feltalálója, a nemzet művésze, és a 2000-ben Sydney-ben 200 méter mellen olimpiai bajnoki címet szerző Kovács Ágnes úszónőnk is, valamint Lamine Yamal, spanyol labdarúgó, aki ott lehet az elődöntőben majd a világbajnokságon, de erről később, most természetesen kívánunk nekik sok boldogságot.
1: Happy birthday!
0: És megyünk is tovább, mert hogy hamarosan kinyitjuk a kalendáriumot, és akkor utána rátérünk a sportra is, úgyhogy ne menjen sehova.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szekszárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szekszárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
6: Már 4950 forinttól.
7: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám.

Jó reggelt, ez az Antrit reggel, úgy gyorsan lett vége ennek a dalnak. 10 perccel járunk, 3/4 hét előtt, július 13-án, és ahogy az lenni szokott, és ígértem is, kinyitom a kalendáriumot, megnézzük, hogy mi történt a mai napon, a legfontosabbakat ki is emelem. Például 1849-ben a 48-49-es forradalom és szabadságharc során Hajnau tábornagy osztrák császári hadereje bevonult a Görgei Artúr által kiürített Budára, ugyanezen a napon Pest városát pedig az orosz cári csapatok szállták meg. Aztán 1985-ben ugrunk a Live Aid monumentális segélykoncertre, amit tartottak Angliában és Amerikai Egyesült Államokban is. Ugyebár érdekesség, hogy Freddie Mercury legnagyobb alakítása mellett a U2 énekese Bono annyira fellelkesült, hogy a közönségbe vetette magát, így az eredetileg tervezett 3 dal helyett csak 2 adtak elő, mert nem tudott visszajutni a színpadra, hogy elénekelje. Hát egyébként ez is egy érdekes dolog. Aztán 1989-ben George H.W. Bush amerikai elnök a Budapesten július 11-én megkezdett hivatalos látogatását befejezve távozott Magyarországról a mai napon, hát nem volt itt sokáig, maradjunk annyiban. Még végül 1900-es éveken túl már 2015-ben Mórahalom külterületén a Magyar Honvédség műszaki alegységeinek bevonásával kezdetét vette az ideiglenes műszaki határzár, vagyis a határkerítés felépítése a magyar-szerb határszakaszon, és akkor egy utolsó, 2024-ben, amit ki lehet emelni, merényletet követtek el Donald Trump ellen, ugye a jobb fülét találták el. Hát ez minden, ami említésre méltó esemény a mai napon, úgyhogy zenélünk egy picit, aztán az időjárásra és a sporthírekre rátérünk. Előbb viszont Ed Sheeran és Justin Bieber érkezik. Ez az I Don't Care. Jó reggelt! Yeah! Antrit reggel!

Szép jó reggel, szép napot, ez az Antwit reggel. 6 óra 41-et írunk július 13-án hétfőn, és ahogy ígértem, ránézünk gyorsan az időjárásunkra, ami nem sokat változott, 20 fokot írnak még mindig a hőmérők, gyengén felhős időre lehet számítani ma egész nap, 11 és 15 óra között pedig UV-sugárzásra, úgyhogy mindenképpen védje bőrét, hogyha esetleg kimenne a szabadba, a kalap, sapka, fényvédő krém. Ez jól tud jönni, nyári ruha természetesen, amit ajánl az időkép, 30 fokig mehet majd fel a hőmérséklet, egyébként pedig ugye azt ne feledje, hogy a Pácsitfű félék közepes, a gombák pedig magas, óraszámmal vannak jelen a levegőben, ha valamilyen tüneteket tapasztal magán, akkor mindenképpen forduljon orvosához, és akkor kezdjük meg a sportolást, tagadni se lehet, egyértelmű, hogy a foci VB a legfelkapottabb sportesemény, ami zajlik jelenleg, úgyhogy csak felelevenítésként a negyeddöntő eredményei a következők. Ugye csütörtökön a Franciaország 2-0-val lépett át Marokkon, pénteken pedig a spanyolok ütötték 2-1-re a belgákat, ezzel az első góljukat is bekapták az idei világbajnokságon. Szombaton késő este hosszabbítás után Anglia 2-1-re jutott tovább a történelemben először negyeddöntős norvég válogatotton. Tegnap hajnalban 3-kor pedig Argentina biztosította be az elődöntős szereplését 3-1-re Svájc ellenében. Így holnap 21 órakor Franciaország, Spanyolország csúcsrangadó, szerdán szintén 21 órakor pedig Anglia-Argentina összecsapás érkezik. Ez azt jelenti, hogy a világranglista első 4 helyezettje jutott a legjobb 4 csapat közé. Na de van más is, például kézilabda, ugye ami nem foci, mert hogy az U20-as Európa bajnokságot rendezik éppen a szomszédunkban, Romániában, a magyar válogatott pedig 37-33-ra győzte le még szombaton a lengyeleket. Aztán van még egy eredményünk, szintén Romániában Jászvásárból, az ATP 100-as Challenger tornán, ugye ez tenisz, az egyes döntőben Piros Zsombor 2-0-ra győzte le francia ellenfelét. Úgyhogy ez most hirtelen minden, ami a sportot illeti, hát a foci VB keményen leuralja a közösségi médiát is, akár botrányaival, akár eredményeivel, ezt most már nem sokáig kell kibírni, egyébként hamarosan döntő, úgyhogy ez minden, mi pedig zakatolunk tovább, érkeznek a horoszkópok, és természetesen a Maroon 5 dala is, ez a Daylight, jó reggelt! Ez a Antwit reggel!

0: Lionel Richie és Elkon közös a Just Go. Jó reggelt, ez az Antrit reggel, 9 perc múlva 7 óránál járunk, úgyhogy gyorsan itt az ideje neki kezdeni a mai horoszkópunknak, mert hogy, na hát, igen, az, arra is azért vezünk egy pillantást, azért befolyásolni tudja a napot. A rák ma igen jó ajánlásokat kaphat, amivel egy csapásra véget érhet anyagi gondjainak, véget vethet anyagi gondjainak. Jelenlegi helyzetében ez igen jól jöhet önnek, az ajánlat egy barát révén jön, érdemes ezért ma társasági életet élnie. Ha pedig mindenképpen ragaszkodik a jelenlegi munkahelyéhez, akkor érdemes lehet egy beszélgetést kezdeményezni a főnökével, amikor is ecsetelhetné neki távlati ambícióit, jobb ha tudja. Az oroszlán bármennyire szeretné kényelmesen letudni a dolgokat, nem bízhatja másokra azoknak a dolgoknak a megszervezését, amelyek önnek fontosak. Ön hajlamos a rugalmas alkalmazkodásra, de vigyázzon, ez sose forduljon megalázkodásba. Ugyanakkor azt sem várhatja el másoktól, hogy azok éppen olyan rugalmasak legyenek, mint ön. Ilyen fokú átlényegülésre csak is ön lehet képes. Könnyen vált szemléletet. A szűz a jegyében járó Vénusz a Plutóval és a Neptunusszal alkot tartós fényszöget, ezért az életében mostantól sorozatosan következnek be a jobbnál jobb események. A mai napon például kamatoztathatja végre a nagyvonalúságát, amit eddig ön másokkal szemben tanúsított. Valaki nagyon hálás most ezért önnek, és ezt ki is tudja mutatni önfelé. Nem csak az anyagiak számítanak, az erkölcsiek is. A mérleg a bátorságát mintha valahova elásta volna mostanában, ráadásul még folyvást le is beszélni magáról, magát arról, hogy többet, jobbat akarjon. Talán attól tart, hogy egy bizonyos feladat meghaladja az erejét, ne legyen kisítő, nyugodtan belevághat, ma segítséget is sikerrel kérhet, rengeteg a barátja, támaszkodjon rájuk bizalommal, ha pedig a szaktudása nem elegendő, itt az idő, hogy beiratkozzon egy tanfolyamra. A Skorpiónak, a Jupiternek az uralkodó bolygójával alkotott nehéz fényszöge a távlati tervek és a jelen lehetőségek összeegyeztetésének nehézségeit mutatja. Bármennyire tele is van ma lendülettel, egy kisebb kellemetlenségre számíthat, még az is megeshet, hogy a korábbi viharos ügyének támad valamiféle folytatása. Ne engedje, hogy a kétség hatalmába kerítse. A vágyai jogosak, el is érheti őket. A nyilas uralkodó bolygójának a Neptunusszal és az Uranusszal alkotott fényszöge a szerelmi életében hozott nagy pesdülést. Annyira, hogy mára már kissé összekuszálódtak az érzelmei, talán több vasat is tartott a tűzben, vagy más miatt érez kétséget emocionális téren. Egy tisztázó beszélgetés sokat segíthet önnek abban, hogy kiszabadítsa a lelkét a martosó kérdések hálójából. Persze, ha önnek nincsenek kétségei. És akkor elérkeztünk a mai horoszkópunk feléhez, úgyhogy nagyon gyorsan zenélünk egyet, aztán természetesen folytatjuk majd a bakkal, úgyhogy ne menjen sehova.
1: Ez az Antrit reggel.

0: Jó reggelt, ez az Antwit reggel. 3 perc múlva 7 óránál járunk, úgyhogy gyorsan befejezzük a horoszkópunk második felét, mert hogy a baknál abba hagytuk, úgyhogy nézzük is, hogy mi a helyzet. A bak uralkodó bolygója nehéz fényszögben áll a holdal, ennek egyik folyománya lehet, hogy fáradtnak, kimerültnek érezheti magát már kora reggel. A koffein adagja emelése helyett próbálkozom meg inkább a reggeli tornával, vagy hideg zuhannyal. Ha ez sem segít, lehet, hogy valami lappang önben, előzze meg a bajt friss növények fogyasztásával. Ha szédül, ne üljön a volán mögé. A vízöntőnek jó hírem van, mert az akaratosság bolygója most önnel tart. Nem is csoda, hogy akkor is hajlamos a végsőkig ragaszkodni az elhatározásához, ha tudja, hogy semmi esélye sincs rá. Ezzel senki másnak, csak is önmagának okoz frusztrációt. A rugalmasság is erény, attól ön még szilárd jellem. Ha ezt belátja, és legalább részben hajlandó változtatni a mai napon, akkor a távlati terveit idővel mégiscsak elérheti majd. A halak kompromisszum képességében nincs hiány, szüksége is van rá, hiszen szövetségeseket kell toboroznia ma, élete egyik nagy csatájára kerülhet sor, amely sorsfordító is lehet, de lehet, hogy csak a mai napon számot temő az eredménye. Ha győzni akar, akkor e-mail jó tanács, ne adjon ki semmilyen titkot magáról, akkor nyerhet. A titokzatosság a szerelmi ügyekben is jót hozhat. A kos a sikert akkor érheti el, ha nem csak küzdeni, hanem alkalomattán kompromisszumot kötni is hajlandó és képes. A mai nap ebben teheti próbára önt a sors, ne vegye szívére a támadást, inkább térjen ki előle, ha egy mód van rá. Ha okosan tárgyal, ha jól forgatja a szót, az ellenfél erejét, harci kedvét végül is önmaga ellen fordíthatja, de konkurensből szövetségest is csinálhat. A bika lassan a saját szokásai rabjává válik, ne csodálkozzon hát, ha a börtönben érzi magát, ráadásul mások sem kímélik, szeretik kimondani, hogy mit is tegyen. Eleinte csak a maga szabta korlátokon tud változtatni, a többi magától jön. A kiegészítő jegyét közelítő nap hamarosan a külvilág változásait vonja maga után, ez eleinte kétségbe ejtheti, de tekintse úgy, hogy a szabadítói kopogtatnak az ajtaján. Az ikrek eddig talán hullámvölgyben érezte magát, elsősorban anyagi értelemben, lassanként azonban kezdett magához térni. Valóban semmi oka sincs a reményvesztettségre, a nap hamarosan önre is sütni, sőt ragyogni fog. A pénzügyek mellett a szerelem terén is újabb lendületet kaphat a sorsa, ha már van társkapcsolata, új erőre kap, ha nincs, akkor ez már nem soká lesz így. És akkor 7 óra van, úgyhogy gyorsan érkeznek a hírek, aztán természetesen Sasi is, és napi ötösözünk egyet, úgyhogy mindenképpen érdemes velünk tartani, nem menjen hát sehova.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon, az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészség centrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
6: Már megint egy hétfő kedd.
7: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Jóváhagyták az uniós pénzügyminiszterek Magyarország uniós újjáépítési tervét. Csatlakozik Magyarország az Európai Ügyészséghez, folytatódik az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyarország uniós újjáépítési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását. Ezzel a végső akadály is elhárult az uniós 1000 milliárdok hazahozatala elől, írta Magyar Péter. A miniszterelnök kiemelte, hogy sokan nem hittek benne, sokan lehetetlennek tartották, a Fidesz akadályozta, ők pedig közben 3 hónap kőkemény munkával megcsinálták. Az uniós 1000 milliárdok végre oda kerülnek és arra mennek, amire menniük kell. A magyar emberekhez, hazánk közlekedésének, energiaellátásának, egészségügyének, vízellátásának és vállalataink fejlesztésére, tette hozzá a miniszterelnök. Az Európai Bizottság jóváhagyta Magyarország csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, május 28-án benyújtotta a csatlakozási kérelmet, most pedig az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy Magyarország 25. tagországként csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és megszűnik az eddigi átpolitizáltsága, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs a posztjában hozzátette, a minisztérium 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján a NAK az eddigi működésével ellentétben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz. Ez idő alatt a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás keretében tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Fejlesztik a vasútvonalat Székesfehérvár és a Balaton között, a beruházás előkészítésére megkötötték a tervezési szerződést, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid arról számolt be, hogy második vágányt készítenek elő Szabadbattyán és Lepsény között. Külön tervezési munka részeként, de rövidesen megkezdődik egy rövid új vasúti átkötés előkészítése is Lepsénytől Balatonakaratja felé. A nyári esték sokak számára már elképzelhetetlenek a hangulatos júliusi augusztusi csillaghullás nélkül. A jelenségért az évről évre visszatérő Perszeidák meteorraja felelős, amely idén július 17-től augusztus 23-áig lesz megfigyelhető, maximuma pedig augusztus 12-éről 13-ára virradóan várható. A megfigyeléshez ajánlott elvonulni az emberi fényszennyezéstől, és türelmesen várni, amíg szemünk alkalmazkodik a sötéthez.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Hétfőn is még sok napsütés várható, de az északnyugati ország részben már a déli-délutáni óráktól megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporzivatar is kialakulhat. Az ország keleti és déli tájain ugyanakkor továbbra is napos száraz idő várható. A hajnali minimumok 15 és 21, a délutáni maximumok 31 és 34 fok között alakulnak. A zivatarok környezetében átmenetileg erős széllökések is előfordulhatnak.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Szép jó reggelt, szép napot, 5 perccel járunk 7 óra után. Én Vörös Levente vagyok, és itt van velem a stúdióban.
9: Jó reggelt, jó reggelt. Hát remélem, hogy szép napod lesz velem. Bízom benne.
0: Még nem
9: meg a hallgatóknak is, még nem húztam ki. Hagytam, hogy fölébredjél teljesen.
0: Nagyon szépen
9: egy
0: köszönöm.
9: Mondatom lehet még egyébként rögtön a kezdés előtt. Képzeld, hogy múltkor beszélgettünk, ugye, amikor itt voltam utoljára, hogy milyen nagyon sok helyről hallgatnak már bennünket, és tegnap volt egy nagyon kedves beszélgetésem ismerősökkel, és Nagyatádról is hallgatnak már minket, Somogy megyéből, úgyhogy megígértem nekik, hogy akkor majd innen fogom őket üdvözölni, Gyulát és Editet, legyen nekik is csodás a napjuk, úgyhogy minden hallgatónknak. Így van,
0: nekivágunk a napi ötösnek, a mai kérdésünk pedig az.
9: Nálad hány foknál jön el az a pont, hogy eleged lesz a nyárból?
0: Na, ez talán a múlt hét előtti héten lett volna aktuális kérdés,
9: lehet,
0: de még azért
9: még
0: benne
9: lehet,
0: vagyunk a nyárban erősen, úgyhogy jó így kérdés, van. Öten fogják elmondani, hogy náluk mikor jön el az a pont. Előbb viszont még Kelly Clarkson énekel nekünk. Jó reggelt!
2: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a

0: Jó reggelt, ez az Ancsit reggel, 3 perc múlva, 7:45, itt vagyunk Sasival, hello Sasi. Jaj, nincs hangod, most van hangod.
1: Most már megjött?
0: Megjött.
1: Nagyon sokszor elmegy mostanában, te Levi.
0: Nem.
1: Nem, valami szándékosság van benne.
0: Ne, abszolút nincs. Ezt nem mondhatom.
1: Nem baj.
0: Mert hogy megkérdezem tőled, mi a mai kérdésünk.
1: Mindjárt mondom is. Nálad hány foknál jön el az a pont, hogy eleged lesz a nyárból? Nálam már nagyon eljött.
0: Igen?
1: Igen.
0: Még azért.
1: Én szeretem a telet. Én mondtam, hogy téli születésű vagyok, úgyhogy hozzám közelebb áll.
0: Én is, de elviselem. Még szeretem a nyarat.
1: Hát én is, hogyha nem ilyen.
0: Most már nincsen nyári szünetem, de attól még.
1: Igen, ez kicsit másabb, igen, elviselni úgy.
0: No, de hallgassuk a napi ötös tagjait, például akkor Máriával kezdve.
1: Jó, Máriáról mit tudunk? Mária nyelvész, aki szeret jókat enni, inni, nem veti meg a kulináris örömöket.
0: Na, hallgassuk, ő mit gondol?
2: Hát ez attól függ, hogy hol vagyok és mit csinálok. Tehát, hogyha éppen strandon vagyok, vagy vízparton vagyok, akkor azért nagyobb a tolerancia szinten, akkor ez lehet 35 fok is, mert akkor be tudok menni a vízbe hűsölni, vagy éppen el tudok bujkálni a nap elől. De hogyha mondjuk egy légkondicionált helyiségből kell kimennem mondjuk vásárolni, vagy ügyet intézni, és akkor az már sokkal nehezebb. Tehát, hogyha ott én 38 fok van, vagy sőt 35-nél is már azért az elviselhetetlennek tűnik, tehát ott sokkal nehezebb. De voltam már olyan helyzetben is, nyáron, mondjuk Madridban leszállsz a repülőről, és azt hiszed, mert itthon 40 fok van, és azt hiszed, hogy ott 50 fok lesz, és akkor az ember nagyon leng ruhába, vagy egy sortba, egy pólóba leszáll, és kiderül, esik az eső, és 16 fok van. Úgyhogy azért ott is elegem tud lenni a nyárból, hogy ez a nyár. Szóval attól függ mindig, hogy hol vagyok, mit csinálok, lehetnek szélsőséges esetek, de 35-nél azért már meggondolandó, hogy az ember kidugja a fejét, hogy mit csinál, vagy éppen megy vásárolni, vagy behúzódik valahova.
0: Igen, ugye itt mi a maximum hőfokra gondoltunk, de egyébként abszolút lehet minimum is, tehát hogyha sokáig van.
1: Nem, szerintem már a 35 fok is, mert szerintem egy idő után megterheli a szervezetet, hogyha folyamatosan hosszú ideig van, és mondjuk estére nem hűl le, nem tudsz szellőztetni, nem tudsz felfrissülni.
0: Ja,
1: tehát hát mondjuk igen. Ez a 41-2-3 fok. Nekem annak idején volt része bennem, 19-ben mentem ki ugye karácsonyozni Ausztráliába Lilláékhoz, és azért mondjuk itt volt akkor, mit tudom, egy mínusz 10 fok, és oda elmenni ott meg plusz 42-3, ott is egyébként abszolút hőmérséklet volt már, nem? Ott nagyon, viszont abnormális módon használják a klímát, tehát üzletek ajtaja mind nyitva volt, és kifele hűtötték az utcákat, tehát így annyira azért nem vetted észre.
0: Aha.
1: De hát igen, ott azért tűzvész meg minden egyéb azért közre játszott, ugye, vagy hát elindítója volt annak a nagy hőmérsékletnek.
0: Az benne van
1: ilyen hőmérsékletnél, igen.
0: No, legyen a következő Zoli.
1: Rendben. Zoli egy fiatal filmes, aki gyerekkora óta rajong a moziért.
0: Na, hallgassuk, mit gondolom.
3: Na hát erre a tökéletes válaszom az, hogy a héten jöttem rá, hogy én szeretném vissza azt a 40 fokot, mert hogy amikor reggel mentem dolgozni, akkor hát pulóverbe mentem, és így elgondolkodtam, hogy egyelőre még ne legyen ősz, egyelőre még nyugodtan legyen nyár, szóval szerintem, hogy van-e olyan pont, hát biztos azért, mit tudom, én 45 fokban, amikor kinnálok a napon, akkor azért elgondolkozok, hogy hát lehet, hogy lehetne egy kicsit hidegebb, de összességében szerint én nagyon szeretem a nyarat, úgyhogy meg a meleget, úgyhogy összességében, hát, ja, mondok egy ilyen 50 fokot, ahol a napon kell állni fél napot, na az ott eljön egy pont, hogy ez necces, ezt nem kéne.
0: Igen, ezek ugye az ilyen amúgy is meleg országok, tehát teszem azt mondjuk Egyesült Arab Emírségek, amikben amúgy is meleg van, tehát nyáron még melegebb van, és ott stabilan 40 fok fölött
1: van. Igen, csak
0: van.
1: Azt hozzászoktatták már a szervezetet, úgymond ugye születésettől kezdve, de nálunk, amikor én gyerekkoromban 30 fok volt folyamatosan, az már ugye ezt mondom, hogy a csúcsok voltak, tehát az, hogy minden évben egy-egy fokkal melegebb lesz már szinte, meg ugye jönnek ezek a szupercellák, meg mindenféle ilyen hőkupolák a kialakulása, amiről még nem is hallottunk soha, ugye mi gyerekkorunkban, és tényleg most van időjárási viszont tagságok jönnek, úgy mondd el, hogy ez nehéz, de mondjuk 50 fokba kiállítani, kíváncsi lennék, hogy meddig bírná mondjuk Zoli, de hát nálunk már azért
0: hát
1: a 30
0: akkor már azt mondta,
1: sok.
0: Hogy akkor már elege
1: hát
0: van.
1: Igen, tehát sok ez szerintem szervezetnek, hosszú távon, mert egy-egy napra azt mondom, hogy el lehet viselni, meg tudsz védekezni.
0: Igen, de amúgy meg igen, megterheli a
1: nem
0: szervezetet.
1: Nem tudsz már levenni több ruhát magadról, meg dolgozni kellene, és sokszor érzük, mert leesik a fejünk konkrétan az asztalra, mert annyira alacsony az ember vérnyomása ilyenkor, tehát nem tudsz már mivel szerintem hűsíteni, vagy egy picit dinamikusabbá tenni a napodat.
0: Igen, no, hát ketten már elmondták, hárman még hátra vannak, hogy mikor jön el az a pont, amikor elegük lesz a nyárból, úgyhogy velük folytatjuk majd. Előbb viszont még dalolunk egyet, ne menj sehova.

0: Jó reggelt, ez az Antit reggel, itt vagyunk, 9 perccel fél 8 előtt.
1: Csoda, szép reggelt mindenkinek, én is.
0: Toljuk tovább a napi ötösünket, méghozzá azzal a kérdéssel, hogy...
1: Nálad hány foknál jön el az a pont, hogy eleged lesz a nyárból?
0: Na ugye, hát már elmondták, Zoli még bírná, Mária pedig már azért 35
1: foknál
0: fog
1: majd elég lenne számára.
0: Igen, úgyhogy hallgassuk Timit, ő mit gondol a
1: nyáról. Rendben. Timi imádja az állatokat, kígyót, békát, teknős, kutyát, macskát, denevért, mindent. Most éppen kutyája és macskája van.
0: Na hallgassuk, hogy bírja a meleget.
2: A múlt heti, illetve a múlt hét előtti 41 fok az azért már az a pont volt, hogy egy kicsikét kívántam a hűtőszekrényt, de igazából én annyira szeretem a nyarat, és egész évben ezt az időszakot várom, hogy ilyen hosszú világos nappalok legyenek, hogy én azt szoktam mondani, hogy én inkább szenvedek, akárhogy is megoldom, de sokkal jobban szeretem, mint ezt a téli, ködös, hideg időt. Most már nincsenek ezek az átmeneti, tavaszi, hosszabb ilyen 25 fokos időszakok, az lenne az ideális. Az úgy általában most vagy ilyen esős évszak lett már, vagy rögtön bedurran így a meleg, és akkor ez kitart valameddig. Úgyhogy én azt mondom, hogy inkább nyár, és inkább izzadok, úgyhogy én bírom és tűrök.
0: Hát igen, van, aki így van vele. Egyébként azt én is jobban szeretem, hogy világos van. Most, amikor reggel jöttem, akkor nem bókláztam a zseblámpával a kulcsomat, hanem ki tudtam nyitni az ajtót úgy, hogy láttam, hogy mi van előttem.
1: Vannak pozitív hatása, én is azt mondom, hogy sokáig van ugye este világos, sokkal jobban kitolódnak a nappalok, ugye délután 5 óra, akkor még úristen, még mennyi időm van sok
0: hát
1: minden másra.
0: Hát
1: télen meg hazamész, hogy akkor már majdnem lefeküdni a szíved szerintem, mert annyira későnek érzed ugye a sötétség miatt az időt.
0: Igen.
1: De azért nekem ez a 41 fok, tehát nem tudom, hogy ebben már mit lehet, mert se edzeni nem tudsz, se normálisan dolgozni nem tudsz, nem fog az agyad. Tehát szerintem csak ez egy ilyen szenvedés. Múlt héten jó volt, tehát a 41 fok volt nagyon kellemetlen, meg ezt is imádom most, hogy kijössz, és egy picikét még nem azt mondom, hogy csípős, de olyan kellemesen hűvös van még.
0: Felfrissülsz,
1: igen, tudsz szellőztetni.
0: Ha éjszaka lehűl kellően, akkor igazából könnyebb elviselni a reggelt.
1: Így van, mert tudsz pihenni, a szervezet, akkor nincs gond a nappali meleggel, csak az, hogy éjszaka tudjál pihenni, az fontos szerintem.
0: Így van, és még ketten vannak hátra, hogy szerintük mi a fontos, az is kiderül hamarosan, előbb viszont még meghallgatunk egy dalt, aztán jövünk vissza. Jó reggelt!
3: Ez az Antrit reggel!

0: reggelt mindenkinek.
1: És továbbra is a napi ötös van még terítéken, méghozzá ketten vannak hátra, mi a mai kérdésünk.
0: Nálad hány foknál jön el az a pont, hogy eleged lesz a nyárból?
1: Így van, már hárman elmondták, ketten pedig még hátra vannak, úgyhogy kezdjük mondjuk, hogy aki az elsősébb, Niki.
0: Jó, Niki. Niki igazi sportos nő, egy nagylány édesanyja, sporthírek kapcsán gyakran hallható a rádióban.
1: Na, hallgassuk Nikit.
2: Én alapvetően imádom a nyarat, kajakedzőként igazából szétfolyok nyáron, aztán meg majd szétfagyok, a köztes időjárás már nem nagyon létezik. Nagyon jó bírom a meleget, hozzászoktam teljesen, úgyhogy inkább ez a 40 fok körüli hőmérséklet, aminél úgy azt kezdem el mondani, hogy akkor na most így pár nap után, hogy ebből elég, de tényleg már megedzettem benne nagyon.
1: Itt, ahogy Niki mondta, hogy kimaradt a köztes időszak, arra gondoltam, hogy egyébként jogos, hogy kimaradt, és nagyon korán már áprilisban nagyon meleg volt április végén, meg májusban, de hogyha lenne köztes időszak, akkor egy kicsit jobban bírható lenne, nem?
0: Hát persze, mert rákészül a szervezetünk, ezt Timi is mondta, hogy ez a 20-25 fokos ugye, tavaszi időszak, hogy rá tudsz készülni egy picit, tehát a hidegből, azért volt extrém hideg is mondjuk rövid ideig a télen, hogy akkor szépen lassan ugye a hőmérséklet felkusszik, és akkor rá tudsz készülni, meg a szervezet is tud hozzá alkalmazkodni.
1: De ez is.
0: De az, amikor mondjuk 5 fokból hirtelen 25 fok lesz, tehát az már nagyon-nagyon nehéz a szervezetnek.
1: Igen.
0: Hát ilyenkor szoktuk ugye mindig mondani, hogy akkor rengeteg ilyenkor szülés ugye beindul, amikor így hirtelen nagy meleg lesz, és igen, utána visszaesik a hőmérséklet, tehát a nagy hőmérséklet különbségeknél, vagy éppen haláleset is.
1: Igen.
0: Tehát erre vigyázni kell.
1: No, és akkor Norbi az utolsó, ő vajon mit gondol erről?
0: Norbi igazi virtuóz, zongorázik, gitározik és hegedül is, bár nem egyszerre csinálja a hármat.
1: Még jó, na hallgassuk.
3: Hát én azt gondolom egyébként, hogy Magyarországon ugye mondjuk egy 35 fok, az azért már nem annyira hűvös, az már nagyon-nagyon meleg, viszont azért szerintem egy mondjuk voltam már kétszer-háromszor Spanyolországban, és a tengerparton sokkal kellemesebb az idő 35 fokba, mint Magyarországon a 35 fokba. Ebben a kis Kárpát-medencében nagyon beszorul a meleg, nagyon magas a páratartalom, és ez egy kicsit elviselhetetlenebbé teszi úgy a mindennapokat, mint mondjuk egy tengerparton. Persze nem most voltam sajnos, de én ezt így gondolom.
1: Jogos, abszolút.
0: Hát teljesen más a széljárás, és szerintem meg azért le tudod hűteni magad. Meg ugye itt a panelok között maga a beton is nyomja a meleget,
1: igen,
0: tehát még sokkal melegebbnek érezhető. Én például februárban szoktam ugye kimenni Spanyolországba, és ha szerencsénk van, és nem esik az eső, mint idén, akkor ott 20-25 fok van, és ez nagyon-nagyon kellemes. Ez tényleg egy elviselhető idő.
1: Én meg egyszer nyáron voltam ilyen trópusi, vagy nem is tudom milyen éghajlaton, és 32 fok volt, de egyébként meg a páratartalom miatt
0: nem, is nagyon nehéz,
1: nem akartam kimenni a hotelből konkrétan, és ott is úgy volt, hogy az ilyen össze voltak építve a bevásárlóközpontok, hogy az emberek a föld alatt közlekedjenek, meg
0: ne
1: a,
0: is kelljen kimenni.
1: Meg a, igen, a, benne a klimatizált helyiségekben, hogy ne kelljen kimenni, de hát...
0: Nem tudom, azért mindig törekszem arra, amennyire persze lehetőségeim engedik, hogy például nyáron ne olyan országban menjek al, ugyanúgy olyan meleg van, mint itthon, hanem inkább télen próbálok elmenni egy picit melegebb éghajlatra, vagy télen próbálok akkor elmenni melegre, igen, hogy egy picit így váltakoztatni azért a hőmérsékletet.
1: No, hát köszönjük a napi ötös tagjainak. Őket most elengedjük, gyorsan rátérünk az utakra, mielőtt zenélnénk, úgyhogy ne menjen sehova.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
5: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
6: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
4: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit közlekedés.
1: És itt vagyunk a közlekedési infókkal. Sasi, mi a helyzet az utakon? Mit látsz?
0: Rögtön mondom is. Aszfaltoznak az M6-os autópályán az országhatár felé tartó oldalon. 154-160 km között.
1: Így van, úgyhogy az leállósáv és forgalmi sáv le van zárva. Ezen kívül még egy munkálatot tudok ide sorolni, Bogyiszlónál az M9-es lehajtójánál burkolatot tisztítanak, és más nincs is a környéken. Úgyhogy közelítek a városra, ahol azt látom, hogy még ugyan nem élénkült meg a forgalom annyira, legalábbis a főúton nem látszik, de azért érdemes figyelni már a volt tanítóképzeleti kereszteződésben, illetve a kórházi kápolnánál is, mert ott össze szokott gyűlni a kocsisor, ugyebár. Jól tudom, Sasi?
0: Igen, így van, ez mindig így van.
1: Te is így tudod. Jó van. Rendőrről, trafiról még nem kaptunk bejelentést, nem látok semmit, úgyhogy ha valami szokatlan tapasztal, akkor mindenképpen csörögjön a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy ossza meg velünk a 30-as 944-44-en SMS, avagy Viber üzenet formájában. Addig is jó utat kívánunk!
4: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: A kicsi, a nagy, az Artur és az Indián. Jó reggelt, ez az Antit reggel, itt vagyunk, 15 perccel járunk, már 8 óra előtt, tehát 3:40 egészen pontosan. És időjáráshozunk egy kicsit sasival, ráfrissítünk a reggeli helyzetre. Látunk.
1: Jó, hétfőn sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. Az északi a szelet napközben élénk lökések kísérhetik, a hőmérséklet hajnalban 16, délután pedig 28 fok körül alakul.
0: Na, akkor ezek nem olyan komoly felhők. Ma. Ezekből a komoly felhőkből nem esik. Régen mindig azt hittem, hogy ezek komoly felhők, de kiderült, hogy nem. Egyébként most éppenséggel 24 fokot írnak a hőmérők, ha ráfrissítek akkor is, úgyhogy erre lehet számítani, maximum 30, majd ilyen 15 óra környékén, és az UV-sugárzásra is érdemes azért odafigyelni, legalábbis valami sapka, kalap, valahogy a bőrünket védeni, és krémmel 11 és 15 óra között lesz egyébként a legmagasabb az UV-sugárzás. Nyári ruhát ajánl az időkép, hát mi más lehetne felvenni, lenge, szellős, az a legjobb. Pollenterhelés ugye mindig még a pázsitfűfélék közepes, a gombák pedig magas, óraszámmal vannak jelen a levegőben, ha valami tüneteket tapasztal magán, akkor mindenképpen forduljon orvoshoz. Ami jó hír, hogy front nincs felettünk, úgyhogy ez csúcs szuper. Reggel azért a hűvösebb időben felerősödtek a kopásos eredetű ízületi panaszok, de talán most már ez nem lesz annyira jellemző. Napközben inkább a napos idő lesz jó hatással a hangulatunkra, meg a közérzetünkre, úgyhogy ez tök szuper, de erősítsük immunrendszerünket, ezt ne feledj el ön sem, ugyanis sok friss gyümölcs fogyasztása rendkívül fontos, ahogy a megfelelő mennyiségű folyadéka bevitele is, ami víz legyen, nem cukrosüdítő, meg alkohol, meg minden egyéb, hanem lehetőleg víz, mert abban van a sok tápanyag, nálunk pedig a sok jó dal, úgyhogy zakatolunk is tovább, összegezzük majd óránkat, előbb viszont még zenélünk egyet, úgyhogy ne menj sehova, jó reggelt!
2: Antrit reggel! I saw the tears in your eyes, they got me burning up inside when I found you. And all this light upon your face, you gave

0: Jó reggel, szép napot, ez az Antlit reggel, hajszál pontosan 5 perc múlva, 8 óra, és akkor összegezzük az első közös óránkat is Sasival.
1: Rendben.
0: Mi a helyzet, mit kérdeztünk?
1: Az volt a mai kérdésünk, hogy nálad hány foknál jön el az a pont, hogy eleged lesz a nyárból?
0: Igen, ugye itt volt azért megosztó, és ha Mária válaszát nézzük, akkor igazából lehet alsó foka is, amikor az ember számít egy jó nyára, és akkor napokig ilyen 16 fok meg eső, meg
1: hát
0: valami.
1: Igen, ez attól függ, ugye, hogy hol vagy és mit csinálsz, ugye ezt mondta, hogy nem mindegy, hogy mondjuk tengerpartnál sütteted magad, ott nagyon kellemes a 35 fok, vagy éppen amikor mondjuk banknál intézel bármilyen dolgot, ugye egy kellemes hűs ugye a levegő, a hőmérséklet, és kijössz, és rögtön az ajtóban ugye arcra vág, vagy hogy mondják ezt, hogy arcon vág, ugye maga arcba vágó, ugye az a meleg,
0: igen.
1: Az nagyon kellemetlen tud lenni, de nála ugye ez a 35 fok az, ami úgy még elviselhető, és az lenne a határ.
0: Zoli volt talán a legmerészebb, mm-hmm. Nem? Mondjuk szerintem ő a legfiatalabb is.
1: Igen.
0: Úgyhogy ő még merész.
1: Neked szerintem mindenki máshogy viseli, Levi, ezt a meleget, mert nekem ez a 25-30 fok bőven elég lenne. De ott kellemesen le tudsz már vetközni a tengerparton, vagy a vízparton, vagy az is kellemes, ha kijössz a vízből, még nem fázol, este ugye lehűl a levegő, az is nagyon kellemes, tudsz pihenni, tudsz szellőztetni, fel tudsz frissülni, de 41-2 foknál már ott nem hűl le semmi sajnos, tehát az éjszakák ugyanolyan melegek és forróak, mint igen. A nappalok.
0: Meg szokták ugye azt mondani, hogy a tél azért előnyösebb, mert télen ha hideg van, akkor igen. Fel lehet öltözni.
1: Pontosan, én is mindig ezt szoktam mondani.
0: Nyáron meg
1: na,
0: már
1: mit veszel le magadról?
0: Ugye
1: igen, meg a semmi, hogy hol dolgozol, ugye? Tehát, hogy hogyan kell öltözködnöd. Tehát nem mezd be rövid nadrágba, tornacipővel, meg egy ilyen válpántos kis pólócskába, ugye mondjuk egy hivatalba,
0: vagy
1: mondjuk,
0: egy bankba. Ha én bemennék, akkor elég furán is néznének rám valószínű.
1: Jó, mondjuk most a hölgyeket, de például nálunk a férfiakat sem engedik például térdigérő nadrágban, tehát ott is előírás a hosszú nadrág. De mondjuk ez elég kellemetlen tud lenni.
0: Igen, meg az öltöny, meg
1: az öltöny, igen, bizonyos helyeken, meg ez már előírás is.
0: Formális dolgok, úgyhogy abban meg bele lehet sülni, pláne, hogyha olyan az anyaga.
1: Uh-huh.
0: Mondjuk én nem értek ezekhez.
1: Én mindig azt szoktam mondani, amikor az ember így elmegy nyaralni, ugye, és hogy látod ott a felszolgálókat, és ott szakadt szerencsétlenekről a víz, és mégis egyenruhában is. És te meg ott tényleg hűsíted magad a habokba, meg egy szál semmi ruhában vagy, ez is azért mennyire kegyetlen tud lenni. Nem?
0: Engem nem zavarna, hogyha rövid nadrágban, meg egy rövid pólóban szolgálnának ki.
1: Én is azt gondolom, hogy nem ezen függ, mert mennyire udvarias, hogy kedves valaki így van, meg ez hivatalokban is ugyanígy van, tehát emberek dolgoznak mindenhol.
0: Igen. Viszont én arra is emlékszem, hogy pár éve is volt ugyanilyen meleg, tehát most oké, nagyon meleg volt egy-két hete, de pár éve ugyanígy volt 40-41 fok a strandon.
1: Csak azt elfelejtjük szerintem, vagy mindig nem mindennapi. Igen. Meg hát ez korfüggő, és szerintem egészségi állapot függő, hol dolgozol, mit csinálsz. Tehát ha simán csak előcsörögsz valahol, akkor az ugye elviselhető, ha már mozognod kell, fizikai munkát végzel, főleg mondjuk kint a napon, az azért az elég elviselhetetlen tud lenni szerintem.
0: Mondjuk a kukoricát címerezni.
1: Igen, de vagy hát akik az utakat építik mondjuk, na, ugye hát munkásokat,
0: most
1: képzeld, és akik még védőöltözetben is kell lenni, hát, sisak a fején, tehát az igen. Milyen pokol lehet.
0: Abszolút. No, hát akkor ennyit a napi ötösünkről, meg a kérdésünkről.
1: Igen.
0: A következő órában jó híreknek megyünk utána, meg kicsit átbeszéljük a hétvégét, hogy mik történtek errefele, meg hogyan indítjuk a hetet, úgyhogy érdemes velünk tartani természetesen a folytatásban is, előbb viszont még a hírekből informálódunk. Jó reggelt!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú, végy nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az 1 év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorú készítő. Iskolánkban érettségire felkészítő két éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
6: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. Marad a naposabb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Az idei első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavalynál 6%-kal többet. A fogyasztók leggyakrabban a lábbelik, valamint a közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást az idén. Országszerte 8 békéltető testület nyújt segítséget a fogyasztóknak és a KKV-knak. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A hivatal a kormánytól teljesen függetlenül működik, majd beszámolási kötelezettsége csak az országgyűlés felé lesz. A szervezet vezetője és 4 elnök helyettese különleges rendőri védelem alatt áll majd mentelmi joggal. Az államfőválasztástól, a diákhitelről és a Tisza kormány sportfinanszírozási terveiről is kérdezték a miniszterelnököt a Reddit közönségi oldalán. A köztársasági elnök választással kapcsolatos kérdésre Magyar Péter azt válaszolta, szeretnének mindenkit bevonni az alkotmányozásba, ezért a népáltali államfőválasztást támogatja. Beszámolt arról is, hogy dolgoznak a szociális munkások bérrendezésén és a diákhitel egy kamatának csökkentésén. A sportfinanszírozást átláthatóvá és ellenőrizhetővé teszik. A területre fordított támogatások összege nem csökken, jelezte a kormányfő, aki megerősítette azt is, hogy nem tervezik a határon túli magyarság szavazati jogának megszüntetését. Ma kell megsemmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait és a legtöbb voksolással kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A jogszabály szerint az ajánlóíveket, a kérelmeket, a különböző névjegyzékeket, nyilatkozatokat és válaszborítékokat a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni. A választási jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak kell átadni. Napi csak nem 1 centi tapad a Balaton, hiába az enyhülés, a tó vizének párolgása nem lassult, napi csak nem 6 millió köbméter vizet veszít a Balaton. A párolgás miatt az idei kék szalagút vonalát is módosítani kellett. Megtalálták a Pálos Kolostor alapítójának maradványait. A Zalacsányi Pálos Kolostor alapítójának, Kanizsai Miklós kegyúrnak a sírját ugyan kifosztották, de így is nagy eredmény a lelet. A júniustól zajló ásatáson harangnyelvet, könyvkapcsokat, pénzérméket és egy tollat is találtak a régészek. A maradványokat antropológiai és DNS vizsgálatnak vetik majd alá, hogy biztos legyen, hogy Kanizsai Miklós csontjai azok.
3: Rádió Andrét időjárás.
7: Napközben alapvetően gomoly felhős napos idő várható, délután a szétterülő gomoly felhők miatt kevesebb napsütéssel. Legfeljebb az északkeleti megyékben fordulhat elő egy-egy zápor. Az északi szél továbbra is élénk, néhol erős lesz. Délutánra 26-33 fok közé melegszik a levegő. Holnap is marad a naposabb idő, napközben 28-34 fok várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Szép jó reggelt, 4 perc múlt 8 óra, ez az Antrit reggel, én Vörös Levente vagyok, és itt van még továbbra
1: én
0: is.
1: Én akkor mondom azt, hogy szép jó napot, jó, mert valaki már most kezdi a munkát, nem baj, reggel valakinek korán, reggel van, még aki otthon van, és pihen és szabadságon van, vagy ugye a tanulók, debunóknak még ugye nyári szünet van, úgyhogy csak aludjanak, pihenjenek.
0: Igen, nekik még jó reggelt.
1: Nekik még jó reggelt.
0: Nagyon
1: van.
0: Reggel.
1: Így van.
0: Ebben az órában jó hírekről beszélgetünk, úgyhogy kicsit felkutatjuk a nagyvilágot, mi történt a hétvégén, a múlt héten, egy kicsit berúgjuk a hetet, természetesen, ha önt is érte valami jóság, akkor várjuk a 74-es körzet 444-444-es számon a telefonján, vagy meg is írhatja nekünk a 30-es 944-44-en SMS és Viber üzenet formájában, úgyhogy addig is zenélünk egyet, aztán egy kicsit böngészgetünk a jó hírekből, legyen jó kedvünk így hétfő reggel, azért Antrit reggel. Marshmallow és Bastille közösségével indulunk. Ez a Happy Hour, jó reggelt!
3: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Jó reggelt, ez az Antwit reggel, 3 perc múlva, 4:09-nél járunk, július 13-án, hétfőn, és berúgjuk a hetet Sasival.
1: Próbáljuk meg, így van.
0: Próbáljuk meg, mi a helyzet, mi történt a hétvégén, egy kicsit jó hírekből szemlézünk, és akkor még itt az elején én szerintem elmondom, amit szeretnék.
1: Jó, mindenképpen. Mert, jó hírek. Te ügyesebb voltál, várjuk, most igen, gyűjtögettél.
0: Nem azt, hanem hogy várjuk a telefonokat, várjuk az önhívását is, hogy elmondja nekünk, hogy milyen jó dolog történt önnel esetleg a hétvégén, a múlt héten, és lehet erre azt mondani persze, hogy mit érdekel engem a másik, mert mi is mondhatjuk,
1: de
0: hogy
1: tudjunk
0: mit érdekel.
1: Örülni a másik örömének, nem?
0: Pont,
1: ez fontos
0: ez a lényeg,
1: szerintem.
0: Mert röhöghetnénk mi is két órán keresztül, mint máshol, de mi helyi közösségi rádióként szerintem nekünk az a dolgunk, hogy közösséget.
1: Kis közösségünkben mi történik, igen, és milyen hatások érnek bennünket.
0: Mások sikerének, úgyhogy nyugodtan várjuk a telefonokat a 74-es körzet 444-444-es számon. Mi történt, ha sikerült egy jóféle termést leszedni a hétvégén, vagy bármi?
1: De egy jó receptet végre sikerült kipróbálni, akár nekem ez mindig olyan szenzációs, mert én nem szeretek főzni, ezt sokszor elmondom, viszont szeretek jókat enni, meg finomakat, meg szép terített asztalhoz leülni. És nekem is ez egy siker, hogyha valaki tud egy nagyon finom ételt az asztalra tenni például.
0: Pláne, hogyha az ember saját maga csinálja meg.
1: Mondjuk igen, milyen büszke lehet magára.
0: De kezdjük a jó híreket például egy nagyon-nagyon fontos hírnél, és szerintem ez abszolút kiemelkedő, mert hogy áttörés történt a szívgyógyászatban a hétvégén.
1: Szuper.
0: Magyar szívsebészek elsőként alkalmazták az új módszert Európában, amivel megmentettek embereket, illetve hát legalábbis az életüket megkönnyítették. Elsőként a világon pedig harmadikként alkalmaztak egy új típusú biológiai szívbillentyűt tartalmazó érprotézist. A Szegedi Tudomány Egyetem szívsebészeiről van szó, úgyhogy innen is természetesen jár nekik a taps.
1: Mindig mondom, hogy fantasztikus kis ország vagyunk egyébként, nagyon-nagyon tehetséges emberekkel.
0: Igen.
1: Milyen sikereket tudunk elérni.
0: És egy innovatív megoldásról van szó, a veleszületett szívbetegséggel élő páciensek számára egy hosszabb távon tartósabb eredményt és kevesebb ilyen nyitott szívműtétet jelent a dolog, és ráadásul ezek a szívsebészek még csavartak is egyet a technikán.
1: Igen.
0: Tehát nem olyan egyszerű, tehát a gyártó által eredetileg meghatározott helyre ültették be ezt a dolgot, hanem egy másik pozícióban alkalmazták, tehát még egy kicsit tovább gondolták a dolgot, és akkor így is megkönnyítve berakták ezt a bizonyos szívbillentyűs érprotézist, jelentsen ez bármit is. Most ez lehet, hogy elsőre ilyen furán hangozhat, de összességében meg nagyon nagy szó, hogy itt Magyarországon ilyen dolgokat végeznek.
1: Hát igen, van hozzá eszközállomány, van hozzá orvosállomány, szakértelem, azért nagyon sok minden pénz, meg a függvény, ezért tudja egy ilyen műtétet végrehajtani.
0: Igen, úgyhogy abszolút jár nekik a taps és az elismerés, és természetesen a jó hírekből még böngészgetünk majd, de szerintem ez így elsőre emészgessük.
1: Ez jó, mert reményt ad az embereknek, én azt gondolom, hogy születhetsz akármilyen, úgy mondom, problémával, vagy akár egy ilyen szívbetegséggel is, hogy van arra remény, hogy egy megfelelő életminőséggel tudj majd élni hosszú távon.
0: Igen, ezek az egészségügyi dolgok kicsit, mint a mindenféle rák elleni dolgok is, ezek is ilyen hasonlóan.
1: Hát mert a legfontosabb kincsünk az egészségünk, ugye bármit meg tudsz venni, bármit el tudsz intézni, de hogyha egészséged nincs, akkor semmit nincs.
0: Igen.
1: Ez egy fontos dolog.
0: Ezeknek azt hiszem, hogy lehet örülni, és hát örüljünk együtt, ossza meg ön is velünk a jó hírét a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy akár SMS Viber üzenet formájában a 30-as 944-44-en, mi pedig majd rátérünk még ilyen hasonló jó hírekre. Előbb viszont egy friss, ropogós dalt Teddy Simstől meghallgatunk. Jó reggelt! Antwit reggel!

0: kék szemeddel égesel. Jó reggelt, ez az Antwit reggel, 2 perc múlva a 8:30-et írunk. A tűzvarázsló égetett el minket. Két vagy kék szemével?
1: Kék.
0: Kék? Jó, és Sasi jól tudja.
1: Legyen így.
0: Nem, kék amúgy is.
1: De hivatal... egyébként a két szemével is.
0: Hivatalosan a kék szemével égett el minket a tűzvarázsló.
1: A zöld az sem baj.
0: Legalábbis ebben a jó kis örök klasszikusban, ebben a verzióban mindenképpen. No, hát a jó hírek órában zakatolunk tovább, mert hogy a mai napon ugye itt szemlézgetünk a mindenféle jó hírből.
1: Ami lehet egyébként egy országos vagy világhírű esemény, országos, de lehet személyes is.
0: Volt már szó az orvosi áttörésről. Uh-huh. Úgyhogy volt egy telefonálónk, szerintem hallgassuk jó, meg, hogy ő hogy élte meg a jó hírét, vagy neki mi a jó híre. Uh-huh. Rádió Antwit, jó reggelt!
2: Ja, jó reggelt kívánok, szevasztok!
1: Jó reggelt!
2: Jó hír! Hát az előbb, hogy hallgattam a műsorotokat, hát itt mindenki panaszkodott.
0: Mire?
2: A melegre.
0: Ja, hát igen.
2: Hát az előbbi műsorot. De egy valaki, egy hölgy volt, én az mellett kiállok. Nekem az a jó hír, ez a jó meleg, ez a forró. Hát van, aki forrón szereti. Én imádom ezt a hőfokot. Nagyon szeretem.
0: El lehet lenni otthon a kertben egy kis medencében.
2: Ne. Én szeretek kint lenni, kertészkedek, majd most ugye első kapát fogom fölvenni, mert megyek kiöntözni. Fölnyomatom, paprikát kell kezdeni majd. Na, visszatérve, itt van például fehér haj. Hát én is egy félmiféle sapkát nem használok, ugye nem rövid a hajam, de nem is hosszú, fél fülig, az már visszaveri a fény. Talán fejem tökéletesen védve van. Ha megfigyeltétek, hogy ezek, akik szeretik ezt a forró meleget, azok, ha jön egy hideg hullám, hülyét kapnak. Mindeg fordítva. Mikor egy hideg hullám jön, akkor még, hogy mondjam, mi vagyunk rosszul, és akinek hidegben jön az a forró meleg, jön be egészen jó a közérzetük. Tehát ez egy jó hír, hogy legalább én is a forró 40 bír, csak 40 fokot én nagyon imádom, szeretem. Csak ne kelljen dolgozni. Oho. Na ez az, hogy ne kelljen dolgozni.
0: Más, igen.
2: Na, az a zavaró. Én nagyon szeretek ki, 30 fok, még árnyékban van 30 fok. Tehát mikor jön ez a meleg, szuper. Én a forró levest is megkóstolom, úgyhogy semmi bajom nincsen. Tehát van, akik a forrót szeretik, van, akik meg a hűvösebbet. Így azért van. Mondom, hogy ez is jó hír nekem, én imádom ezt a forróságot. Az előbbi műsorhoz jobban ahhoz szóltam hozzájám, nem baj?
0: Nem, probléma, de jó, hír, jó hír lehet ez is.
2: Tedébe, pincébe, vagy ti mondtátok, vízbe, múltkor 40 fokos, mikor volt, benne a vízbe voltam, pont amikor már nem szabadott volna, egy kicsit így az arcom megpirult, a fejemet védte a őszhaj, és tökéletesen jó, tehát van, aki a forrót szereti.
0: Köszönjük szépen a véleményt. Napot. Minden jót, szép napot!
2: Minden jót!
0: No, hát ez is egy jó hír, valaki örül a melegnek.
1: Nekem mondjuk a film jutott, valaki forrón szereti, nem tudom, hogy te láttad, de
0: nem megyünk bele. Ha meg már időjárás, akkor hadd mondjam el az én jó híremet. Szombaton biciklizni terveztünk a barátnőmmel egy nagyobb kört, és annyira örültem neki, hogy végül ezt elhalasztottuk, átütemeztük, mert végül máshova mentünk, és ott, ahol voltunk, ott leszakadt az ég, és legalább

0: legalább olyan helyen voltunk, ahol nem volt probléma, mert hogyha a biciklin ülünk, és úgy szakad le az ég, akkor az egy kicsit kellemetlenebb tud lenni, úgyhogy az én jó hírem, hogy szerencsére jól döntöttünk, és jó helyen voltunk, amikor leszakadt az ég.
1: Még engem ez annyira nem zavar, nem, mint szoktam nézni ilyen videófilmeket, amikor kifejezetten a szülők kiviszik a gyerekeiket az esőbe, hogy tanuljanak meg tocsogni az esőbe, hogy élvezzék az esőt. Mondjuk ez a nyári záporokra vonatkozik inkább, ami gyorsan jön és gyorsan megy, meg ugye nem fagysz meg közben.
0: Na jó, csak elázik a táska, meg
1: persze, most
0: minden.
1: Nem is arról van szó, de igen, de jó dolog azért az eső, csak nem mindegy, hogy mikor éri az embert, meg hol. Így természetesen.
0: Van. Igen, de jön a forróság is, vagy volt forróság is, az is jó hír volt, meg minden, úgyhogy ez abszolút időjárás.
1: A mai programról beszélünk a hétvégével kapcsolatban, meg voltunk tegnapként Domboriban. Van egy ilyen rendezvénysorozat, egyébként nem tudom, már tavaly is volt, hogy mikor kezdték el pontosan, lehet, hogy a tavalyi volt az első, Zenél a strand címmel, és nagyon kedves barátom Kalauz Attila, őt ismerhetik a rádióhallgatók is, sőt, ő zenélt éppen, és ő miatta is mentünk, és annyira fantasztikus volt látni, annyira szép most a strand, tényleg gyönyörűen ápolt volt, gondozott volt.
0: Na meg tök jó hír, hogy megcsinálták az alját is, nem iszapos már, hanem...
1: Na azt nem tudom, mert fürödni nem fürödtem gyerekkorom óta egyébként a Domboriban, igen, a vízben.
0: És jó hír, hogy lehet fürdeni.
1: Igen, de nagyon-nagyon kultúrált volt egyébként, tehát tényleg nagyon-nagyon jó érzés volt, vittünk ugye plédet magunkkal, ott leültünk, ugye többiek kiszogattak, beszélgettek, egy nagyon-nagyon fantasztikus 3-4 órát töltöttünk egyébként, ugye nem kell messzire utazni, de mégis egy jó kis programot tudsz magadnak szervezni itt a közelben is. Lesznek még programok egyébként, hogy többször fogunk mi is kimenni, de nem csak itt, hanem Szálkán is, például a Babics házban ugye filmvetítés zajlik, aztán minden hétvégén valami jó kis magyar filmet.
0: Na,
1: erre
0: majd pénteken,
1: most meg.
0: Pénteken
1: de majd igen, így van.
0: A program ajánlónál.
1: De hogy ezek a fantasztikus dolgok is, végre valami talán elindult most már a városban. Ugye szerintem ez egy jó hír nekünk itt városlakóknak, hogy nem muszáj elutazni a városon kívülre, más településekre, amit itthon is tudunk azért most már megfelelő programokat találni.
0: Meg jó hír, hogy itt a nyár, és akkor mi pedig elutazunk, ha már Sasi nem megy olyan messzire, ugye, mint itt említette. Mi azért elutazunk, ha csak itt szóban is, de igen, elég messzire, mert hogy onnan is hozok majd jó híreket.
1: Jó, várjuk.
0: Messzi földről, előbb viszont zenélünk egyet, úgyhogy ne menjen sehova.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
3: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
4: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban! Részletek arcadepecs.hu.
5: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép? Csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk! Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
6: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tablet.

0: Philadelphia utcáin jártunk, keltünk Bruce Springsteen-nel. Jó reggelt, ez az Antit reggel. 3 perc múlva, 3:49 már az órán, amit az
1: haladunk,
0: mutató
1: haladunk
0: mutat.
1: Szépen előre.
0: Így van, és a jó hírek óránkban, akkor hoztam egy jó híreket, ugye ígértem, hogy itt elmegyünk egy kicsit messzebbre is, ugye? Ígértem ilyet, és egészen pontosan Tájföldig megyünk, mert ugye olyan jó hírt találtam, ami igazából egy hír, de tök jónak is felfogható, mert azért szerintem mindig is mozgatta az embereket az a világ, amit nem ismertünk.
1: Már kíváncsi mint így ember.
0: Óriás dinoszauruszokról van szó. Új óriás dinoszaurusz fajt fedeztek fel egészen pontosan Tájföldön. Egy rendkívül jó állapotban megmaradt csigolyacsont alapján azonosítottak egy teljesen új, hatalmas, hosszú nyakú dinoszaurusz fajt, amely az...
1: Igen, szépen szedd össze magad.
0: Ja, összeszedem magamat. Két szóval áll a neve. Jó. Uragasaurus, eddig ez sima. Kalasinensis, vagy valahogy így kell kiejteni.
1: Nagyon jó, jó van.
0: Az Uragasaurus Kalasinensisnek a nevét adták ennek a bizonyos dinoszaurusz fajnak, és ez igazából átírja egy kicsit a gigantikus növényevőknek, amint a területi eloszlásukról gondoltunk eddig. Úgyhogy ezt a Science Alert-en találtam egyébként, úgyhogy onnan van a cikk, és természetesen igaz.
1: Láttam, te ezen gondolkodtál, Levi, hogy hogyan lehet így kutatni, vagy keresni ilyen dinoszaurusz csontokat, vagy maradványokat, hogy most kitalálom, hogy elmegyek és keresek, vagy ez mi alapján, vagy valaki
0: fogalmam
1: valamit vélt felfedezni,
0: lehet,
1: vagy valami
0: valaki a
1: éppen arra játszott, vagy mit ásott.
0: Akarta ültetni a tájföldön,
1: ez olyan érdekes, hogy igen. Aha.
0: És akkor úgy
1: döntött, hogy valamit találtam.
0: Megakadt az ásó, és akkor közben meg ez mi ez, egy csont, és azt mondták, hogy jobb, ez egy dinoszaurusz.
1: Ő lezárták a kertjét szegénynek.
0: Igen, lehet, benne van. Benne van, fogalmam sincs egyébként, hogy lehet
1: ez. Ez az érdekes dolog, nem, hogy most nem szánszadék a mész egy területet, és megnéz, felássuk, és végül is nem találunk semmit.
0: Igen.
1: Ez nem így működik, gondolom.
0: Ez olyan, mint itt Európában a második világháborús taposóaknák, meg mit tenni, micsodák, amiket itt találnak az emberek, meg bombákat.
1: Bombákat, ugyanolyan, így van, így van.
0: Itt be az kell azonosítani ezt a szép, nagy, nagy állatot, a dino állat.
1: Az, ha mi lény.
0: Oda soroljuk?
1: Igen.
0: Valami lény.
1: Hát állat szerintem.
0: Állat.
1: Igen.
0: Jó. Na, ez egy nagyon hosszú nyakú állat, maradjunk annyiban.
1: Igen, érdekesek, igen.
0: Igen. No, hát a dinokról ennyit, megyünk majd még tovább, természetesen várjuk az önvéleményét is a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy a 30-as 944-44-en SMS és Viber üzenet formájában is, úgyhogy ossza meg velünk, hogyha valami jó hír történt önnel a hétvégén, vagy valami jó hírt kapott akár ma reggel. Én nekem még azt
1: igen,
0: így elmondom,
1: igen.
0: Tök jó hír, hogy tök frissen üdén felkeltem, pedig alig aludtam.
1: Nekem meg az, hogy jöhettem hozzá egyébként, mert teljes, na nagyon tessz. Tényleg izgatottan vártam, mert régen is voltam, meg ugye múltkor nem veled voltam, hanem Dáviddal, régen találkoztunk
0: tiszta,
1: már.
0: Tiszta jó hírek.
1: Igen, így kell indítani egy hétfőt szerintem.
0: Várjuk az önét is a 74-444-444-en, addig pedig Bob Sinclair és kész a zenél nekünk. Jó reggelt!
2: Ez a Szantrit reggel.

0: Eros Ramazzotti és a Piu Bella Cosa itt az Antriton, 8 perc múlva 9 óra, itt vagyunk Sasival az utolsó
1: előtti. Mennyire van még vissza?
0: Nem sok, nem sok, még van azért hírünk, még van azért pozitív hírünk, például a gyógyszerek megint egészségügy terén.
1: Igen.
0: A kutatók rájöttek, nem tudom, hogy hogyan, hogy bizonyos vérnyomás csökkentővel tudnak felturbozni úgynevezett rákgyógyszereket, tehát ilyen rákellenes, vagy nem
1: ami
0: is tudom,
1: segíti
0: pontosan.
1: Végül is gondolom a gyógyszer hatását
0: felerősíteni. Mert hogy ezt most fedezték fel, nemrég egy tanulmány szerint a kutatók rájöttek, hogy egy teljesen átlagos, régóta használt vérnyomás csökkentő gyógyszer felerősíti ezt az olaparib nevű rákgyógyszer hatását, ezzel pedig a daganatos betegeknél is hatásosabbá válhat a terápia, akiknél eddig a genetikai dolgok hiánya miatt nem működött ez a dolog, és akkor ez most egy kicsit. Hogy erre is hogy jönnek rá?
1: Nem tudom, hát látod, hogy nem tudom, de miért gondolják azt, hogy egy vérnyomás csökkentőt kellene akár beletenni egy ilyen gyógyszerbe, és összevegyíteni, és hogy ebből majd születik valami jó.
0: De minden esetre jó hír, mert...
1: De kutassanak csak tovább lehet. Szerintem, és legyen minél gyorsabban, minél több jó eredmény.
0: Így van, lehet segíteni.
1: Így van.
0: És akkor még egy jó hír, ami hát a sporthoz is befért volna, de lehet, hogy inkább ide. Mihalis Norbertről van szó, mert hogy elsőként ért célba a TCR World Tour-nak az idei hét, ezen a hétvégén egészen pontosan, és így harmadik az összetett állásban, úgyhogy szerintem ez is egy jó hír, hogy viszi a magyarok nevét, ugye Mihalis Norbert már egy nagy név viszonylag az autóversenyzésben, úgyhogy ennek is örülhetünk itt a hétvége folyamán.
1: Valami kis személyes, hát nekem van egy, igaz, hogy nem most hétvégén történt, meg hát szerintem már valószínűleg, hogy hallottatok is róla, de ez nekem ilyen nagyon személyes boldogság, hogy édesanyám ugye a Szexádi Rotary Klubnak az elnöke lett.
0: Két hete volt ugye az elnökválasztás.
1: Köszönöm szépen. Úgy tudom, hogy rengeteg munka, izgalom van mögötte, meg előtte is, de tudom, hogy őt ez a munka ez nagyon-nagyon élteti és lelkesíti, és ezáltal tud nagyon sok embernek is segíteni, meg maga a szervezet, ugye, és hogy kicsit talán most egy nagyobb úgy mondom, hogy kapnak egy kis reklámot ilyen szempontból, ugye sok helyen most már megjelentek ugye tévében is, rádióban is, ugye ti is reklámoztátok, meg újságban is, ez egy nagyon-nagyon fontos szervezet, és szuper jó dolgokat csinálnak, úgymond, meg támogatnak gyerekeket, tehetséges gyerekeket, meg hát rengeteg más mindent, úgyhogy nekünk ez az ilyen személyes siker és boldogság és jó hír.
0: Szuper.
1: Szerintem, amit az ember nem tud elégszer elmondani, meg hát nagy büszkeség is természetesen, hogy még 80 évesen is lehet valaki ennyire aktív, ennyire pozitív, ugye, ezt ismeritek ti is, tehát nem kell bemutatni, persze. Nagyon-nagyon sok fiatalnak is, én azt gondolom, hogy a példaképe, meg hát a saját korosztályának is egyértelműen.
0: Így van, na hát akkor sok sikert kívánunk neki a klub
1: jó
0: élén.
1: Jó munkát, így van, a többiekkel együtt.
0: Igen, hamarosan pedig összegezzük óránkat, még egy dal belefér, aztán
1: szuper.
0: Összegzés, és akkor majd elköszönünk búcsús, könnyes szemmel búcsút veszünk,
1: de nem baj, mert jövök holnap.
0: Előbb még vidámkodunk egyet kamráddal, jó reggelt.
1: Okay. Reggel.

0: Csak egy dorzsa volt, ahogy ígértem, jó reggelt, ez az Ancit reggel.
1: Igen, hallgattuk volna még.
0: Nem egész 3 perc múlva, már 9 óránál járunk, úgyhogy gyorsan-gyorsan összegezzük az óránkat, jó hírekről beszélgetünk, ugyebár...
1: Hát így van, volt jó hír, hogy meleg van, valaki nagyon szereti a forróságot, igen, ugye betelefonálunk, igen. Akkor mondtad, hogy itt ugye itt a szívgyógyászatban elért eredményeket, hogy hogyan tudnak most már műteni is, akár szívbetegséggel született embereken, igen. Vagy akkor itt a dino
0: igen,
1: felfedezés, ilyen csontok, vagy maradványokat találtak, ez őrület egyébként.
0: Hosszú nyakú, és fogalmam sincs, mi a neve, de most már.
1: De
0: most
1: szépen kimondtad, elő. Az a lényeg, Uragasz nem is kell többször vagy. Kimondani. Igen. Érdekes nevek, ugye meg akkor itt a rákutatásban, és akkor vérnyomás. Értek el sikereket, igen, a vérnyomás.
0: Csökkent a gyógyszerrel kombinálva.
1: Ez is felfoghatatlan egyébként, igen. Mindig gondoltam, hogy leülök egyszer valamit, hát a fölfedezek, de sem tudom, hogy hogyan induljak neki. Tehát nem értem hát ezeket az. A dolgot. Nem olyan érdekes egyébként. Hopp,
0: kitalálja, hogy ezt a kockát igen. Így lehet forgatni, és lesz belőle egy világhírű Rubik kocka, aki Rubik Ernő mai napja születésnapja egyébként, úgyhogy csak ezért hoztam fel.
1: Így van.
0: No, hát akkor ennyit a jó ötlet óránkról. Sasi, köszi, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen, én is jó volt itt kezdeni a napot veletek. Jövök rendben. Szép napot,
0: jó
1: viszont hallásra.
0: Mi pedig megyünk tovább, beszélgetni fogunk, hogy mivel, miről és kivel, az is természetesen kiderül pillanatokon belül, elő viszont még a hírekből informálódunk. Jó reggelt!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Haló!
5: Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
0: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló! És a lóban mi lesz?
7: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Az államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, marad a naposabb, enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, hogy a 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, azonban ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. A kormány július 1-én döntött az iskolakezdési támogatástól, amelynek első részletét augusztus 24-ig folyósítják, míg a második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az Európai Unión kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós általányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően folyamatos. Teljes jogú tagja lett Magyarország a Nyugat-Balkáni Barátai csoportnak, miután a Rómában tartott találkozón megfigyelőből állandói státuszra kérték fel az országot, tájékoztatott a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a csatlakozás a közvetlen szomszédság miatt kiemelten fontos a térség stabilitása és uniós integrációja szempontjából. Több ezren emlékeztek hétvégén Srebrenicában az 1995-ös mészárlás áldozataira. Az évfordulón 10 újonnan azonosított ember földi maradványait helyezték végső nyugalomra. 31 évvel ezelőtt a boszniai háborúban a szerberők 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. A vérengzést az ENSZ Nemzetközi Bírósága 2007-ben népirtásnak minősítette. Feloldották a tiltását annak a mintegy 10 000 felhasználónak, akiket az Orbán kormány alatt tiltottak ki a Magyarország kormánya Facebook oldalról. Az oldal kezelői egy rövid közleményben azt írták, hogy a jövőben mindenki szabadon elmondhatja véleményét, a közösségi együttélés alapvető normáit betartva. Karbantartás miatt módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon július 20-áig, közölte a vasúttársaság. A Rákospalota Újpest állomáson zajló munkák miatt egyebek mellett kimarad az S70-es többjárata, északánként pedig pótlóbusz közlekedik a Nyugati pályaudvar és Dunakeszi között. További információk a MÁV és a MÁV Plus mobil alkalmazásban, valamint a MÁV Plus weboldalon érhetők el.
3: Rádió Antrit időjárás.
8: Sok napsütésre számíthatunk ma az ország nagy részén, de északkeleten és keleten időnként erőteljesebben megnövekedhet a felhőzet. Jelentős csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Estére aztán mindenütt csökken a felhőzet, sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérhetik az északias szelet. A legmelegebb órákban 26-33 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Szép jó reggelt, vagy már inkább napot, 3 perccel múlt 9 óra, én Vörös Levente vagyok, és megérkezett vendégem beszélgetni a stúdióban. Toláciné Varga Zsuzsanna, a Humán Szolgáltató Központ régiói vezetője. Jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntök én is mindenkit.
0: No, kicsit szó lesz majd a Humán Szolgáltató Központ elmúlt éveiről, meg természetesen a jelenről és a jövőről is, úgyhogy érdekes beszélgetésnek nézünk elébe. Érdemes velünk tartani, addig pedig Olivia Dean énekel nekünk egyet. Jó reggelt!
3: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Jó reggelt, ez az Anzit reggel, 7 perccel járunk 9 óra után egészen pontosan, július 13-án hétfőn, és akkor megkezdjük a beszélgetésünket. Vendégem Toláci név Varga Zsuzsanna, a Humán Szolgáltató Központ régiói igazgatója, egészen pontosan.
1: Igen.
0: Ugye volt egy pályázat, hogy megy ez a szociális intézményeknél?
1: Ugye 5 évre kapunk vezetői kinevezést, és ez az 5 év járt le, és akkor itt kiírták a pályázatot, egyébként 3 pályázó volt, és aztán meghallgatás, és a közgyűlés véleményezte, és ugye azt kell tudni, hogy a Humán Szolgáltató Központnak a fenntartója az a Szekszárd és környék alapellátás és szakosított ellátási társulás, tehát több település társulásából áll ez a fenntartó, és akkor ők pedig a múlt héten volt társulási tanácsülés, ahol döntöttek, és újabb 5 évre kaptam meg a vezetői kinevezést.
0: Ezért volt egy kis verseny, úgymond.
1: Igen.
0: A másik két jelölttel.
1: Igen.
0: És akkor ugye régi új intézményvezető, mondhatjuk ezt. Mi a legnagyobb büszkeség, ami az elmúlt 5 évben jellemezte az intézményt? Lehet egyet kiemelni, vagy inkább több kis dolgot érdemes felsorolni?
1: Igazán egy valamit így nem tudok kiemelni, hanem hogy maga azt a folyamatot vagy stratégiát, amit folyamatosan tud az intézményünk képviselni. És akkor, amikor az elmúlt időszakban megpályáztam, akkor nekem nagyon fontos volt, hogy minél hatékonyabban és minél inkább meg tudjunk jelenni a lakosság előtt. Tehát ismerjenek és tudjanak az intézményünkről. Na, azt mondhatom, hogy ebben elindult egy folyamat, de még mindig nagyon nagy hiányosságok vannak, és még mindig sokan vannak, akik nem ismerik az intézményt, és nem tudják, hogy mivel foglalkozik, de azt mindenféleképpen sikernek gondolom, hogy elég sok rendezvényt tudtunk megvalósítani, ami kapcsán egyre közelebb kerültünk a lakossághoz, és amit még kiemelnék, hogy ugye a problémák mélysége és összetettsége mellett nagyon fontos, hogy a prevencióra is tudunk hangsúlyt fektetni, és a különböző közösségi napjaink, csoportfoglalkozásaink, vagy a különböző társszervezetek rendezvényein való megjelenés, ez mind ezt mutatják, illetve ugye az óvodai, iskolai, szociális segítőink, és ettől a nyártól kezdve pedig az óvodai, iskolai, szociális segítők koordinálásával és munkájával valósul meg például a nyári napközi a Szekszárd városában.
0: Akkor egy kicsit láthatóbb lett maga az intézmény, és az, hogy mi van most, mi a jelen, meg természetesen az is, hogy mi a terv a folytatásban, és mit hoz majd a jövő, arra is rátérünk majd. Előbb viszont meghallgatunk egy dalt, ne menjen sehova.
2: Ez a Szantrit reggel!

0: Szép jó reggelt, egy perc múlva már 9:40 van, jó reggelt, ez az Antvit reggel. A vendégem továbbra is Toláciné Varga Zsuzsanna, a Humánszolgáltató Központ régiói intézményvezetője. Az előzőekben már egy kicsit kiveséztük a múltat, hogy mi volt itt az elmúlt 5 évben, vagy mi volt a terv, mit lehetne kiemelni, és szóba került a prevenció, mint olyan. Vannak már egyébként jelei ennek, hogy sikerült ezzel a prevencióval valamit megelőzni, mennyire lehet ezt még fokozni, mennyire volt hasznos, vagy ez majd egy kicsit hosszabb távon fog majd megvalósulni. Eltelt már annyi idő, vagy ez még inkább a jövő zenéje?
1: Én azt mondhatom, hogy ilyen rövid és hosszú távú célok vannak, és a prevenciónak mindig van azonnal megmutatkozó jele, hiszen akkor, amikor mondjuk szervezünk egy családi napot, és ugye ott a család megjelenik, és közösen játszanak, közösen vesznek részt ezen a rendezvényen, az mindenféleképpen azonnal megmutatkozó jel.
0: Arra egyből van visszajelzés.
1: Hát persze, hiszen együtt vannak, jól érzik magukat, kommunikálnak egymással, figyelnek egymásra, és a hosszú távú cél pedig az, hogy ugye megmutassuk azokat az alternatívákat, lehetőségeket, amivel jól tudnak egymáshoz kapcsolódni a családtagok, jól tudnak egymáshoz kapcsolódni egyáltalán az emberek, illetve ugye az mindig egy ilyen még valamiféle más cél, amikor maga a segítés is bekerül a gondolkozásba, hogy ez lehet egy természetes része, ez lehet egy alapvető emberi érték, hogy hozzátartozik az életünkhöz az, hogy segítünk, hogy figyelünk a másikra, teljesen önzetlenül, csak azért, mert én úgy gondolom, hogy ez egy fontos érték. És ugye ezzel a különböző ilyen prevenciós programokkal és rendezvényekkel mindenféleképpen erre is szeretnénk felhívni a figyelmet.
0: És ha már segítség, hogyan lehet a Humánszolgáltató Központ munkáját, tevékenységét segíteni? Lehet, mint külső szemlélő, vagy mi ennek a módja?
1: Igen, itt megint így többféle módon közelíteném meg. Van egy ilyen nagyon professzionális szakmai része, ez pedig az előző gondolatot folytatva, hogy ugye amikor ilyen nyitott szemmel és alapvető értékekkel járunk elünk a világba, akkor ismerjük-e a Humánszolgáltató Központot, és tudjuk-e azt mondani bárkinek, hogy felkeresheti, és például ott segítséget kaphat, vagy ott olyan szakemberek vannak, akik igyekeznek az ő problémájának a megoldásába segítséget nyújtani. Tehát én most így mondom szakmai nyelven, hogy mint észlelési jelzőrendszeri tag jelenik meg a lakosság azzal, hogy ő észlel, és aztán tudja ezt a helyzetet jelezni. A másik pedig ugye a Humánszolgáltató Központ is folyamatosan különböző akciókat hirdet. Most például ugye egy táskányi szeretet akciót hirdetünk, ami arról szól, hogy az iskola kezdésre a rászorulóknak szeretnénk segítséget nyújtani. Ez sem egy új keletű egyébként, hanem már évek óta. Így van, igen, évek óta hirdetjük, és ezt mindig igyekszünk időbe elkezdeni, hiszen amikor így vége van egy tanévnek, akkor az első ilyen iskolatáska sarokba dobása akció után azért ugye főleg a szülők elkezdenek rendszerezni, és akkor kiderül, hogy hó, hát itt mennyi minden van, amire már nincs szükség, mert nem tudom, én éppen alsó tagozatosból felsős lesz. Így van. És akkor ezeket is mind szívesen fogadjuk, illetve visszatérő támogatóink vannak, akik mindig 1-2-3 füzettel, színessel, festékkel, írólappal többet vesznek, úgy, hogy akkor azt behozzák. És itt is mindig egyre többen jönnek már egyébként úgy családok, hogy tulajdonképpen maga a gyermek hozza. Tehát, hogy ebben megint az a fajta érték és segíteni értéke, az megjelenik és példát mutatnak a gyerekekkel. De egyébként folyamatosan adománynapjaink vannak. Most éppen kiírtuk a Face oldalunkra, illetve a honlapunkra is, hogy most egyelőre a költözésünk miatt nem fogadunk adományt, de szeptember 1-től újra, mert hogy minden hónapban minimum egy adománynapot hirdetünk, és akkor ide bárki jöhet, és amit mi kaptunk, abból válogathat és viheti tovább.
0: Apropó költözés, ez lesz majd az intézmény életében a következő mérföldkő?
1: Igen, fogalmazhatok igen, így. Egy nagyon fontos.
0: Igen, erre is rátérünk majd természetesen. Előbb viszont még meghallgatunk egy dalt, ne menjen sehova.
2: Antrit reggel!

0: Szép jó reggelt, vagy már inkább napot, 8 perc múlva 9:30-hez érünk. Továbbra is vendégem a stúdióban Tolácziné Varga Zsuzsanna, a Humán Szolgáltató Központ régió intézmény vezetője, akivel már egy kicsit áttárgyaltuk a múltat, a jelent, illetve szóba került a jövő, legalábbis egy olyan szó kapcsán, hogy költözés. Ez mit akar, hova költözik a központ, meddig visszatér a jelenlegi helyére, mit lehet erről tudni, miben befolyásolja a napi működést. Lehet, hogy ez is sok kérdés első, de szóval a költözés minek az apropóján legyen ez az első?
1: Igen. Ugye a városnak egy nagyon komoly stratégiája megkezdődött már a Vörösmarty utca 5 szám alatt az orvosi, illetve egészségügyi komplexumnak a felújítása, és egy újabb pályázattal, ami a szociális intézményre vonatkozik, folytatódhat, tehát a mi székhelyünk, ami a Vörösmarty utca 5 szám alatti épület, ennek a felújítása kezdődik meg, és ennek kapcsán mi augusztus hónapban költözni fogunk, és szeptember 1-jével a Garai tér 1-7 szám alatti ingatlanba fogunk beköltözni, és szeptember 1-jén pedig ott nyitjuk meg az intézményünket, és ott indul el az ügyfélfogadás. Ugye ez a költözés, illetve maga ez a felújítás, ez egy nagyon nagy vívmány és nagyon nagy lehetőség, hiszen és akkor ugye a tervekhez is kapcsolódva, hogy ez nagyon jó alap arra vonatkozóan, hogy megteremtődjenek azok a feltételek, ami egy ilyen intézmény szolgáltatásainak a megfelelő működéséhez szükséges. Tehát ugye ennek van egy humán erőforrás része, ugye ezek a szakemberek, és a másik pedig maga az infrastruktúra, ami az intézményi háttér, megjelenés és minden, ami ehhez tartozik, és azt is el kell mondanom, hogy ugye maga a humán erőforrás, illetve az infrastruktúra is nagyon összefügg, hiszen nem mindegy az embernek, hogy milyen körülmények között és hogyan tudja azt a szolgáltatást biztosítani és megvalósítani, úgyhogy ez egy nagyszerű lehetőség, és én azt gondolom, hogy ennek az új intézménynek a berendezése és az ehhez az új intézményhez kapcsolódó szolgáltatásoknak a hatékony újragondolása az, ami a következő évek kihívását, illetve feladatát fogja jelenteni számunkra.
0: Akkor új pályázat, új ciklus kezdődik, egy új alappal. Miben befolyásolja egyébként ez a költözés az intézménynek a működését, a mindennapi működését?
1: Jelen pillanatban, tehát igazándiból azt szeretnénk, hogy a működését ne igazán befolyásolja, viszont azt tudom mondani, hogy augusztus 24 és augusztus 31 között a személyes ügyfélfogadás szünetel, hiszen ekkor, ahogy mondtam is egyébként, hogy ekkor ez a hét lesz az, amikor konkrétan a zsinórokat vagy kábeleket kihúzzuk a konnektorból, és elköltözünk az új helyre, és ott újraindítjuk a rendszer, tehát leáll, és újraindul a rendszer, emiatt nem lesz személyes ügyfélfogadás, de

0: öt vesz igénybe a felújítás.
1: Másfél évről beszélünk, igazándiból, ami a maximum, de a tervek szerint jövő szeptemberben már költözhetünk vissza, hogyha minden a tervek szerint sikerül.
0: Hát reméljük, hogy minden a tervek szerint sikerül, és akkor egy kicsit a költözésen túl lendülve a ciklus hátralévő részére is vannak tervek?
1: Természetesen, ugye a szolgáltatási palettát, ahogy mondtam, nem tudom, hogy a intézményi struktúra tekintetében a jogszabályi változások milyen hatással lesznek, és mit fog ez nekünk jelenteni, de mindenféleképpen ehhez kapcsolódóan szeretnénk, így ahogy mi már az elején beszéltünk is a prevencióról, tehát azt minél hatékonyabban, és nagyon szorosan együttműködve a társszervezetekkel, és én itt gondolok az oktatásra és az egészségügy szakmai szervezeteire, hogy valóban mérhető legyen, ahogy kérdezte is Levente, a prevenció hatásának a mérhetőségét, hogy ugye ez egy ilyen nagyon hosszú folyamat, de azt gondolom, hogy ebben az együttműködésben és az óvodai iskolai szociális segítés megerősítésében mindenféleképpen lesznek mérhető jelek. Lesznek azonnali mérhető jelek, de nyilván ez egy nagyon hosszú folyamat, hogy ebben ezek az együttműködések valóban hatékonyan tudjanak megvalósulni. Szóval, hogy ez egy ilyen nagyon meghatározó, és természetesen a szolgáltatások biztosítása, illetve az még egy nagyon nagy terv, hogy hogyan tudunk még hatékonyabban és még jobban megjelenni a lakosságnál, hogy ismerjék a munkánkat, tudják, hogy ki az a szociális munkás, hogy a humán szolgáltató központ mi az, amit hát nyújtani tud, és milyen problémákkal lehet odafordulni. Úgyhogy ez még...
0: Erről egyébként a humán szolgáltató központnak a weboldalán, Facebook oldalán lehet tájékozódni, úgyhogy mindenképpen érdemes felnézni oda is. Hát akkor ez egy hosszabb távú folyamat, kőkemény munkával. Ehhez kívánok nagyon sok sikert a következő 5 évben, mert hogy akkor a ciklus odáig tart.
1: Igen.
0: És akkor majd onnan meglátjuk, hogy merre visz tovább az út, kit merre visz, és természetesen akkor a felújításhoz meg az új helynek az otthonossá tételéhez is sok sikert és természetesen kitartást kívánunk. Tolászi Varga Zsuzsanna, köszönöm, hogy itt volt ma reggel.
1: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget és mindent, és én is további szép nyarat kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen. Mi pedig zakatolunk tovább, ránézünk még az utakra, illetve az időjárásra, és természetesen előbb viszont még érkezzenek a zenék. Jó reggelt!
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám.
3: Altrid reggel.

0: Szép napot kívánok! 1 perc múlva, 9 óra 40, tehát 21 perc múlva, 10 óra. Itt az Antrit reggelben pedig akkor, ahogy ígértem, nekiugrunk gyorsan az utaknak. Körülnézünk, mi a helyzet. Reggel volt egy állandó munkálatunk, ez továbbra is fennáll. Aszfaltozás zajlik az M6-os autópályán. Erre mindenképpen figyeljen, a 154-es, valamint a 161-es kilométerek között az országhatár felé tartó oldalt érinti a sávlezárás, a leálló sávot, valamint egy forgalmi sávot nem lehet használni. Erre óvatosan, hogyha arra megy. Ezen kívül az 5603-as Bátaszék-Bonyhád összekötő úton vannak útkarbantartási munkák, ilyenkor ugye főként kaszálnak, úgyhogy erre mindenképpen megint csak érdemes odafigyelni, útszűkülettel jár, és természetesen kerülgetni kell majd azon a kanyargós úton a közutasoknak a munkagépeit, és még burkolat jelet is festenek, ez nagyjából alsó Börzsönynél van, úgyhogy ott is mindenképpen figyeljem, ahogy az M9-esen is, mert hogy a Szent László hídnál végeznek például munkálatokat, az egész hídon útkarbantartást, hídmosás van folyamatban, egyébként félpályás lezárással, valamint az M9-es Bogyiszlói fellehajtójánál tisztítják a burkolatot, úgyhogy arra is óvatosan, hogyha halad. Ezen kívül más nincs a környéken, úgyhogy csak egy gyors pillantást vetünk a városra, az Újvárosi templom előtt van a legnagyobb forgalom a főúton, illetve a tanító volt tanító képzeleti kereszteződésben, és azért a kórházi kápolnál is összetorlódnak az autók, ezen kívül mindenhol máshol járhatónak tűnik a város, trafiról pedig hajszi, hanem nem kaptunk bejelentést, és nem is látok sehol, úgyhogy ennek ellenére is természetesen óvatosan közlekedjen, vigyázzon magára és másokra, ha pedig valami szokatlan tapasztal, akkor csörögjön a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy írja meg nekünk a 30-as 944-44-en SMS, avagy Viber üzenet formájában. Úgyhogy jó utat kívánunk, a folytatásban pedig ránézünk az időjárásra, elő viszont még a Hooligans dala érkezik, azt lehet tekerni egy kicsi hangot rá. Jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel!

0: 9 óra 48 van, szép napot, szép délután, délelőttet kívánok itt az Antritonom a kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel, és köztük megígértem, hogy azért hozok egy jó kis időjárás jelentést, mert hogy kisütött a nap, derülté vált az ég, 27 fok van, úgyhogy tök szuper idő kerekedett itt a reggel folyamán. Szerintem erre érdemes számítani a folytatásban is, vagy hát nem csak szerintem, hanem egyébként az időkép szerint is. UV-sugárzás, ezt kiemelném, nagyon fontos, 11 és 15 óra között rendkívül figyeljen rá, egy kalap, egy sapka, egy kis fényvédőkrém jó tud tenni a bőrének, és természetesen ezt majd meg is hálálja. Ezen kívül egy kis szél, ami most megélénkült, élénk északi szelet jelez itt az időkép, 30 fok lesz pedig a maximum hőmérséklet. Napos időre érdemes számítani, most majd egy kicsit még jönnek felhők, de a délután folyamán mindenképpen kisüt a nap, és akkor már lehet élvezni például nyári ruhában azt az időjárást, amit most éppen itt van, július 13-án. Ezen kívül a pollen jelentésről is pár szót, csökkent ugyan a pollen terhelés, viszont a gombák továbbra is magas, a pázsitfű félék pedig közepes koncentrációval vannak jelen a levegőben, úgyhogy óvatosan, hogyha allergiás vagy valamilyen tüneteket tapasztal magán, akkor mindenképpen forduljon orvoshoz, és akkor ő tud segíteni. Ezen kívül fronthatás nincs felettünk, ez egy szuper jó hír szerintem, és a napos idő is jó hatással lehet a hangulatunkra, meg a közérzetünkre. Ahogy itt megélénkül egy kicsit a szél, a fokozottan érzékenyek, szélre érzékenyek fejfájást, ingerlékenységet, nyugtalanságot tapasztalhatnak, de remélhetőleg ez nem lesz annyira számottevő. Erősítsük immunrendszerünket, ez az időkép utolsó tipje, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, ami lehetőleg víz legyen, teszem már hozzá én, nem pedig valami cukrosodító alkohol, mert az ilyenkor a nagy melegben meg tudja ütni az embert, bár azért annyira nagy meleg mégsem lesz, majd inkább holnap, akkor viszont azt hiszem, hogy számíthatunk 30-34 fokra, éjszaka is le fog hűlni a levegő, ez egyébként egy csúcs szuperhír, 14 fok is lesz majd, úgyhogy egy kicsit felfrissülhet az időjárás az éjszaka folyamán, érdemes tehát szellőztetni, és akkor egy kicsit kellemesebb lesz az alvás is. Ennyit tehát az időjárásunkról, zakatolunk tovább, összegezzük hamarosan a reggelünket, előbb viszont még a pop királynője, Madonna énekel nekünk, jó reggelt!
1: Antrit reggel! Antrit reggel! A ma kedvencei és a tegnap slágerei!

0: 2 darab perc múlva 10 óra. Jó reggelt, szép napot, ez az Antrit reggel. Július 13-án hétfőn, tehát 10 óra előtt éppenséggel már csak arra kerülhet sor, hogy összegezzem a reggelünket nagyon gyorsan, mert hogy eltelt azért, ahogy telt. 6 órakor elkezdtünk ébredezni, 7-kor érkezett Sasi, a napjatost pedig arról kérdeztük, hogy náluk mely az a fok, mi az a hőfok, mikor jön el, amikor a elegük lesz a nyárból. Hát említették itt azt is, hogy akár 50 fok is lehet a tűző napon, még azt is talán bírná Zoli, de volt, aki már a 35-öt is soknak találta, az átmenet, az hiányzik, ezt többen is említették. Aztán 8 órakor jó hírekről beszélgettünk, több dolog is szóba került, legyen az orvosi bravúr, vagy éppenséggel egy új dino fajnak a felfedezése, hanem is a felfedezése, de legalábbis az ő lenyomatuknak a megtalálása. És a 9 órában Toláczyné Varga Zsuzsanna volt a vendégem, a Humán Szolgáltató Központ régiói intézmény vezetője, akivel beszélgettünk egy kicsit a központ múltjáról, jelenéről és a jövőjéről is, különös tekintettel a költözésre, ami majd jelentősen befolyásolja ezt a bizonyos jövőt. A beszélgetés hamarosan visszahallgathatóvá válik a YouTube csatornánkon, úgyhogy érdemes minket ott is követni, meg persze velünk tartani a folytatásban is, mert 10 óra után Géci Adrián kolléganőm hozza a ma kedvenceit és a tegnap slágereit, én pedig holnap reggel 6 órától várom újra. Addig is kívánok további szép napot és jó rádiózást. Az elmúlt órákban Vörös Leventét hallottam. Köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Motorosok, rockerek, mindenki. A fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral. A Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmánia és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, Ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
4: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre, pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0635304431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
5: Már megint egy hétfő kedd.
6: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Megkezdődött a TAO sporttámogatási rendszer felülvizsgálata, már az országgyűlés előtt van a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat. Marad a napos nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megkezdődött a TAO sporttámogatási rendszer felülvizsgálata, erről a sportért felelős belügyminiszter számolt be, miután 92 magyar sportszövetség képviselőivel találkozott. Pósvai Gábor hangsúlyozta, a cél egy átláthatóbb, igazságosabb rendszer megalkotása. Emellett kiemelt feladatnak tekinti a kormány a meglévő infrastruktúra, különösen az elmúlt években megépült sportlétesítmények hosszú távú fenntarthatóságának megteremtését. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, feladata a közvagyon védelme, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatása és visszaszerzése. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerülhetett magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Magyarország már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István emlékeztetett, tavasszal a védett üzemanyagárak megőrzés érdekében felszabadították a stratégiai készletet, de azóta a piaci helyzet kedvezőbb lett, így már visszatöltötték a felszabadított mennyiséget. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz. Ez idő alatt a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás keretében tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkben az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntetőügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Teljes jogú tagja lett Magyarország a Nyugat-Balkán barátai csoportnak, miután a Rómában tartott találkozón megfigyelőiből állandó státuszra kérték fel az országot, tájékoztatott a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a csatlakozás a közvetlen szomszédság miatt kiemelten fontos, a térség stabilitása és uniós integrációja szempontjából. A balatonfüredi kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. A Balatoni Szövetség kék hullámzászló minősítésén 42 strandot értékeltek a szolgáltatások, a tisztaság, a gyermekbarát kínálat és az akadálymentesítés alapján. Több kategóriában értékelték a strandokat, így a Fonyódi Panoráma, az Alsóőrsi Községi Strand és a Balatongyöröki is díjat kapott.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Napközben alapvetően gomoly felhős napos idő várható, délután a szétterülő gomoly felhők miatt kevesebb napsütéssel. Legfeljebb az északkeleti megyékben fordulhat elő egy-egy zápor. Az északi szél továbbra is élénk, néhol erős lesz. Délutánra 26-33 fok közé melegszik a levegő. Holnap is marad a naposabb idő, napközben 28-34 fok várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
8: Elmúlt 11 óra, szép napot kívánok mindenkinek, Ingéci, Adrien vagyok, a hírek után folytatjuk a hétfői zenei utazást. Érkeznek már is a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádiózzunk együtt!
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, és ma július 13-a hétfő van. Sok boldogságot kívánunk Jenő nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. Ami pedig az időjárásunkat illeti, ma a napsütés mellett délután néhol erősebben megnövekedett a gomoly felhőzet, futószápor sem zárható ki, az északi szél mérsékelt marad, délután pedig majd 28 fok várható itt Szekszárdon és környékén. Ami pedig a folytatást illeti, holnap a napsütés mellett főleg a Dunántúl nyugati, délnyugati felén és északkeleten már gyakrabban megnövekedhet a gomoly felhőzet, és ezeken a tájokon a délutáni korest órákban elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északi szél legfeljebb keleten élénkülhet meg, zivatarok környezetében azonban erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Holnap a legalacsonyabb hőmérséklet hajnalban 11 és 19 fok között alakul, majd napközben 29 és 35 fok közé melegszik a levegő.
1: Ez a Rádió Antrit!

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Nyáron a legtöbben szeretünk minél több időt a kertben vagy a teraszon tölteni. Egy jó könyv, egy kávé vagy egy esti beszélgetés egészen más hangulatot kap, hogyha közben finom virágillat lengi körül a levegőt. A kert tervezésben ma már nem csak az számít, hogy milyen színűek vagy formájúak a növények, hanem az is, hogy milyen illatot árasztanak. Hogyha szeretnének egy igazi kis oázist kialakítani, Szekszárdon érdemes néhány különösen illatos virágot választani. A gardénia például krémfehér virágaival és egzotikus vaníliára emlékeztető illatával hódít, bár egy kis odafigyelést igényel. A rózsa továbbra is klasszikus kedvenc, és a régebbi fajták illata különösen gazdag, akár citrusos vagy enyhén fűszeres is lehet. Az ázsiai lilium nem csak látványos, hanem erős illatú is, viszont érdemes tudni, hogy a pollenje könnyen foltot hagy, és a növény a macskákra veszélyes lehet. A nyári esték egyik sztárja pedig a jászmin, amelynek édes illata naplemente után válik igazán intenzívvé. A szakemberek szerint az ilyen növényeket érdemes a terasz, a kerti pihenő vagy a bejárat közelébe ültetni, így az illatuk sokkal jobban érvényesül. Ráadásul nem csak nekünk kellemesek, a méheket, pillangókat és más beporzó rovarokat is odavonzák, amelyek fontos szerepet játszanak a kert egészségének megőrzésében. Egy kis tudatos növényválasztással tehát nem csak szebb, hanem illatosabb és élőbb is lehet a nyári kertünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak

0: nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tart kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
4: Menő ajánlottuk a Rádió Andriton. A Szelsz étteremben ma tavaszi zöldséglevest ebédelhetünk epellevéllel, vagy választható hideg gyümölcsleves. A főételek közül pedig kérhető szecsuáni csirkeragú jászmirizssel, vagy választható párizsi sertésszelet petrezselymes burgonyával. A pizza ma mai kínálata, itt karfiol levessel várnak bennünket, az A-menü leves plusz, csőben sült brokkolis csirkemell, jászmirizssel, a B-menü pedig leves plusz mákos tészta. A Caffè Amaretto étterem mai kínálata, itt kertészlevest ebédelhetünk, a főételek közül pedig kérhető palacsinta, vagy választható kolbászos lecsó tarhonyával, a C-menü pedig gombás sertésszelet, rizssel vagy tésztával.
0: Ennyi volt a reklám!
4: Bruno Mars az a fajta előadó, aki szinte minden stílusban otthonosan mozog, Mark Ronsonnal közösen pedig egy olyan slágert alkottak, amelyet évekkel a megjelenése után is mindenki felismer az első hangokból. Következik az Uptown Funk, itt a Rádió Antriton.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Már is elérkeztünk a délelőtt következő állomásához. Hamarosan érkeznek a hírek, aztán természetesen visszatérünk a ma kedvenceihez és a tegnap slágereihez. Maradjanak velünk, pillanatokon belül folytatjuk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüs étkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüs étkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. Marad a naposabb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Az idei első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavalynál 6%-kal többet. A fogyasztók leggyakrabban a lábbelik, valamint a közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást az idén. Országszerte 8 békéltető testület nyújt segítséget a fogyasztóknak és a KKV-knak. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A hivatal a kormánytól teljesen függetlenül működik, majd beszámolási kötelezettsége csak az országgyűlés felé lesz. A szervezet vezetője és 4 elnök helyettese különleges rendőri védelem alatt áll majd mentelmi joggal. Az államfőválasztástól, a diákhitelről és a Tisza kormány sportfinanszírozási terveiről is kérdezték a miniszterelnököt a Reddit közönségi oldalán. A köztársasági elnök választással kapcsolatos kérdésre Magyar Péter azt válaszolta, szeretnének mindenkit bevonni az alkotmányozásba, ezért a népáltali államfőválasztást támogatja. Beszámolt arról is, hogy dolgoznak a szociális munkások bérrendezésén és a diákhitel egy kamatának csökkentésén. A sportfinanszírozást átláthatóvá és ellenőrizhetővé teszik. A területre fordított támogatások összege nem csökken, jelezte a kormányfő, aki megerősítette azt is, hogy nem tervezik a határon túli magyarság szavazati jogának megszüntetését. Több ezren emlékeztek hétvégén Srebrenicában az 1995-ös mészárlás áldozataira. Az évfordulón 10 újonnan azonosított ember földi maradványait helyezték végső nyugalomra. 31 évvel ezelőtt a boszniai háborúban a szerberők 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. A vérengzést az ENSZ Nemzetközi Bírósága 2007-ben népirtásnak minősítette. Feloldották a tiltását annak a mintegy 10 000 felhasználónak, akiket az Orbán kormány alatt tiltottak ki a Magyarország kormánya Facebook oldalról. Az oldal kezelői egy rövid közleményben azt írták, hogy a jövőben mindenki szabadon elmondhatja véleményét, a közösségi együttélés alapvető normáit betartva. Karbantartás miatt módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon július 20-áig, közölte a vasúttársaság. A Rákospalota Újpest állomáson zajló munkák miatt egyebek mellett kimarad az S70-es több járata, éjszakánként pedig pótlóbusz közlekedik a Nyugati pályaudvar és Dunakeszi között. További információk a MÁV és a MÁV Plus mobil alkalmazásban, valamint a MÁV Plus weboldalon érhetők el.
2: Rádió Andrit időjárás.
5: Sok napsütésre számíthatunk ma az ország nagy részén, de északkeleten és keleten időnként erőteljesebben megnövekedhet a felhőzet. Jelentős csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Estére aztán mindenütt csökken a felhőzet, sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérhetik az északias szelet. A legmelegebb órákban 26-33 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 101.
0: Elmúlt 11 óra, köszöntöm Önöket, Génci Adrián vagyok, a híreket hallották, most pedig ismét a zené a főszerep itt nálunk. Akár dolgoznak, úton vannak, vagy éppen ebédre készülnek, örülök, hogy velünk tartanak.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hogyha szeretnek kerékpározni és szívesen tekernének jó társaságban, akkor érdemes figyelni a szerdai délutánokra Szekszárdon. A Béla Király térről ugyanis minden héten közös országúti kerékpározás indul, amelyhez bárki csatlakozhat. Legyen gyakorolt bringes, vagy éppen most szeretne egy közösséghez tartozni. A szervezők célja nem a versenyzés, hanem az, hogy együtt tekerjenek, biztonságosan közlekedjenek és egy összetartó kerékpáros közösséget építsenek a városban. Természetesen lesznek lendületesebb szakaszok is azoknak, akik szeretnének egy kicsit gyorsabban haladni, de a lényeg az, hogy senki ne maradjon egyedül az úton. A gyülekező minden szerdán 4:45-től kezdődik Szekszárdon a Béla Király téren, az indulás pedig délután 5 órakor lesz. A szervezők arra kérnek minden részvevőt, hogy bukós isakban érkezzen és hozzon magával egy alapvető javítókészletet is. A nyár remek alkalom arra, hogy egy kicsit többet mozogjunk, felfedezzük a környék útjait, és közben új ismerettségeket is kössünk. Jó idő, két kerék és jó társaság. Ennél sokszor nem is kell több egy kellemes szerda délutánhoz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrit. Megvan Magyarország idei évfájam, és bár ezúttal egy szegvári öreg tölgy nyerte el a címet, Tolna vármegyének továbbra is bőven van, mire büszkének lennie. Sőt, talán sokan emlékeznek rá, hogy 2023-ban a szegszádi remete berkenye lett az ország kedvence. A bátaszéki molyhos tölgy pedig néhány évvel korábban még az európai évfája címet is elnyerte. Az évfája verseny különlegessége, hogy itt nem a legnagyobb vagy a legszebb fát keresik, sokkal inkább azokat, amelyekhez történetek, emlékek és közösségek kapcsolódnak, olyan fákat, amelyek alatt generációk találkoztak, játszottak, vagy egyszerűen csak megpihentek. A nyári melegben talán még jobban értékeljük az öreg fák hűs árnyéket, de ennél sokkal többet jelentenek. Egy-egy ilyen fa egy település múltját, hagyományait és összetartozását is őrzi. Jó érzés tudni, hogy Tolna vármegyében is vannak olyan természeti kincsek, amelyekre az egész ország felfigyel, és amelyekre valóban büszkék lehetünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
4: Haló,
5: Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló, hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik, segítsen már.
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó, mink a lovaskocsival vagyunk, kérem.
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés, azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak, Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló, és a lóval mi lesz?
8: Már megint egy hétfő kedd.
9: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe hétfő kedd!
0: Menő ajánlatok a Rádió Andriton. A Szelsz étteremben ma tavaszi zöldséglevest ebédelhetünk epellevéllel, vagy választható hideg gyümölcsleves. A főételek közül pedig kérhető szecsuáni csirkeragú jászmirizssel, vagy választható párizsi sertésszelet petrezselymes burgonyával. A pizza ma mai kínálata, itt karfiol levessel várnak bennünket, az A-menü leves plusz csőben sült brokkolis csirkemell jászmirizssel, a B-menü pedig leves plusz mákos tészta. A Caffè Amaretto étterem mai kínálata, itt kertészlevest ebédelhetünk, a főételek közül pedig kérhető palacsinta, vagy választható kolbászos lecsó tarhonyával, a C-menü pedig gombás sertésszelet rizssel vagy tésztával.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Hogyha nyár, akkor ez a dal szinte kötelező. A Summer Jam több mint 20

0: Tíve gondoskodik a napsütéses hangulatról, és a mai napig a nyári bulik egyik nagy kedvence, mert is következik az Under the Project, és az a bizonyos Summer Jam itt a Rádió Andriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Andriton.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit, lassan dél felé járunk, úgyhogy mindjárt következnek a térség legfontosabb hírei. Az információkat követően azonban ismét együtt folytatjuk, sok jó zenével és kellemes hétfői hangulattal. Ne menjenek messzire, hamarosan újra itt leszek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotek csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotek 1000 mg filmtabletta diazmin tartalmú vég nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
5: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami szexárd, minden, ami tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
6: Tovább emelkedett a szabadtéri tüzek száma. A szexárdi mezdensz a világ legjobbjai között. Sok napsütés, élénk szél és 33 fok lesz hétfőn. Szexárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Janner Joli vagyok. Az elmúlt napokban tovább emelkedett a szabadtéri tüzek száma Tolna vármegyében. A tűzoltók beavatkozásainak jelentős részét továbbra is a szabadtéri tüzek teszik ki. Csütörtökön is 4 alkalommal riasztották az egységeket ilyen káresetekhez. Július 7-én Fürget külterületén pusztítottak a lángok, ahol mintegy 50 hektáron gabonatáblák és kisebb erdősávok váltak a tűz martalékává. Csütörtök délután Cikón a hulladéklerakó területén mintegy 2000 négyzetméteren égett avar és tarló. A tűzeset ez a Szerdi, a Bonyhádi és a Pécsi hivatásos, valamint a Bonyhádi önkéntes tűzoltók vonultak, akik a helyszínen dolgozó erőgépek támogatásával, 2 vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. A száraz forró időjárás miatt jelenleg országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ez azt jelenti, hogy az erdőkben és azok 200 méteres körzetében tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A saját kertben történő grillezés vagy bográcsozás továbbra is megengedett, azonban a tüzet egyetlen percre sem szabad felügyelet nélkül hagyni. Tolna vármegyében idén eddig 115 alkalommal riasztották a tűzoltókat szabadtéri tüzekhez. A beavatkozások során több mint 125 hektárnyi terület égett le, a káresetek felszámolásához pedig összesen 250 tűzoltó gépjárművet riasztottak. Az erdő és vegetációs területeket 62 alkalommal érintették a lángok, amelyek mintegy 122 hektáron okoztak károkat. Legyen ön is szerződéses határvadást, vegye részt államhatárunk védelmében. A toborzás július 3. hetében is folytatódik. Július 14-én Bonyhádon, 15-én Dunaszentgyörgyön, 16-án Dombováron és Tamásiban, 17-én pedig Simontornyán várják a rendőrök a határvadász munka iránt érdeklődőket. A szexádi törvényszék 2026. július 10. napján 10 órakor kezdődött rendezvényen az Országos Bírósági Hivatal által meghirdetett Rád György bírósági történelem és hagyományápolás pályázat keretében elhelyezett emléktáblák felavatására került sor. A rendezvény dr. Barkóczi Balázs, a szexádi törvényszék elnöke nyitotta meg, majd dr. Sárec Róbert, törvényszéki tanácselnök tartott ünnepi köszöntőt. Ezt követően dr. Hausmanné dr. Szőke Rita, a szexádi törvényszék büntető kollégium vezetője méltatta dr. Sós Miklós Tamás törvényszéki elnök életútját, akinek a nevét mostantól a szexádi törvényszék díszterme viseli. Majd dr. Imre Zita, a szexádi törvényszék polgári gazdasági munkaügyi kollégiumának vezetője emlékezett meg dr. Major László, a szexádi törvényszék korábbi civilisztikai kollégium vezető munkásságáról, akiről a törvényszék kollégiumi terme kapta az elnevezését. A beszédek elhangzását követően a törvényszék elnöke rövid személyes hangú megemlékezést követően leleplezte a díszterem, illetve a kollégiumi terem előtt elhelyezett emléktáblákat, majd mindenkit pezsgős kocintásra invitált a nagy elődök tiszteletére. A Babits Mihály Kulturális Központ mozit és kiállítást kínál a meleg nyári napokra. A programokról Gödrey Zoltánt, az intézmény kommunikációs osztályvezetőjét kérdeztük.
7: Szeretném felhívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy ahogy azt megszokhatták, nagyon jó mozifilmekkel készülünk minden hónapban, és nincs másként most sem, így júliusban, viszont van egy műsorváltozásunk. A Gonosz Halott Ég című film helyett a mai napon, azaz július 12-én, vasárnap 19 óra 30 perckor a Michael című filmet vetítjük. Július 14-én, 15-én pedig 19 óra 30-tól a Leleplezés napja című filmet, tehát van a moziban egy műsorváltozás, technikai okok miatt, tehát nem a Gonosz Halott Ég című filmet vetítjük. Emellett szeretném felhívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy közeleg a július 20-ai dátum, amely azt jelenti, hogy a Babits Mihály Kulturális Központ, beleértve az Agora mozit is, augusztus 2-áig, azaz 2 hétig zárva tart, mi is elmegyünk egy picit szabadságra. Programként szeretném ajánlani a Holokauszt túlélők, a Zsinagógák című tárlatot a Művészetek Házában, ez Noam Chen kiállítása. Ezt vasárnap és hétfő kivételével 10-17 óra között lehet megtekinteni egészen augusztus 1-ig. Egy nagyon szép és egy nagyon színes tárlat. Augusztus 1-ig van a tárlat, ahogy mondtam, aztán majd augusztus 8-án a Művészetek Házában egy újabb kiállítás nyitja meg a kapuit, Csik János Divina Komédia sorozat című kiállítása. Nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt a Babits Mihály Kulturális Központba, a Művészetek Házába, szeretettel várunk mindenkit az Agora moziba, és a programjainkkal kapcsolatban bővebb tájékoztatást közösségi média oldalainkon, valamint a szexárlagora.hu oldalon kaphatnak.
6: A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei szervezete közösségi oldalán osztotta meg a felhívást, amelyben arra kéri a gazdákat, hogy a vasárnapi tűzesetben kárszenvedett györkönyi gazdaságot minél többen segítsék ki. A mostanában pusztító tüzek hatalmas veszteséggel sújtott egy györkönyi állattartó gazdaságot, a tűz következtében mindegy 1500 szénabála semmisült meg. Ez nem csak jelentős anyagi kár, hanem az állatok takarmányozását is veszélybe sodorja. Az eset kapcsán ezért a NAK Tolna vármegyei szervezete arra kéri a gazdálkodókat, hogyha tehetik, segítsenek, mert akár egy-két bálaszéna felajánlása is óriási előrelépés jelenthet. Minél többen fognak össze, annál nagyobb és valódi támogatást nyújthatnak a bajba került gazdaságnak. Nem szabad elfelejteni, hogy a mezőgazdaságban mindig is az összetartás volt az egyik legnagyobb érték. Aki felajánlással tud segíteni, az jelezze szándékát a közösségi oldalon megosztott posztnál, vagy vegye fel a kapcsolatot Fadu gazdászával. Újabb nagy mennyiségű adományszállítmány érkezett a szekszárdi kutyamenhelyre. Kétraklap kutyatáp, konzervek, kutyafekhelyek és árnyékodók segítik mostantól védenceik mindennapjait, közölte a szekszárdi állatmenhely a Facebook oldalán. Köszönik a német szervezetnek, hogy megszervezte a nagylelkű gyűjtést, valamint hálásak a Szévenimál csapatának és Gambillara Anitának a szállításért, a rengeteg munkáért, a pakolásért és azért, hogy az adományok biztonságban eljuthattak Magyarországra. A menhelyen cseperedő 16 kölyök kutya már boldogan falatozza a kiváló minőségű pappi és junior eledeleket, és a nagyobb kutyáik is örömmel fogyasztják a finom tápokat és konzerveket. Minden egyes zsák táp, minden konzerv, minden fekhely és minden árnyékoló azt jelenti, hogy védenceik biztonságosabb, kényelmesebb és szeretetteljesebb körülmények között várhatják, hogy egyszer saját családjuk lehessen. Augusztus elején szünetel az ügyfélfogadás a Szekszárd Sárvíz utcai vizsgálóállomáson, tudtuk meg a Tolna megyei kormányhivatal Facebook oldaláról. A hivatal felhívja tisztelt ügyfeleinek a figyelmét, hogy energetikai korszerűsítés miatt augusztus 3 és 14 között szünetel az ügyfélfogadás a kormányhivatal Szekszárd Sárvíz utcai járművizsgálóállomásán. Megértésüket és türelmüket ezúton is köszönik. A szekszárdi Mass Dance csoport gyermekkorcsoportú csapata, a Dance Emotion, a 7. helyen végzett a világ egyik legnagyobb táncversenyén, a dublini világbajnokságon, egy elképesztően erős, 30 produkcióból álló mezőnyben 83,9 ponttal. A Mass Dance csoport ezzel az eredménnyel bátran kijelentheti, hogy ott vannak a világ legjobbjai között. A csapat büszkén képviselte Magyarországot, és ezt a pillanatot soha nem fogják elfelejteni. Hatalmas köszönet mindenkinek, aki gondolt rájuk, szorított értük, hitt bennük és bármilyen formában támogatta őket ezen az úton. A csapat felkészítő edzője Lázárné Halmai Krisztina. Hétfőn a napsütés több-kevesebb felhő zavarja meg, de az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik az északi szelet. A legmelegebb órákban 28-33 fokot mutathatnak a hőmérők. Hétfőn hajnalban Szekszárdon 17, napközben 30 fokos maximum hőmérséklet várható.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 101.
0: Elmúlt egy szép napot, a most ebédelőknek pedig jó étvágyat kívánok. A hírek után már is folytatjuk tovább műsorunkat. Jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Töltsük együtt ezt az órát is.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkát.

ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, most pedig egy augusztus végi programot szeretnék hallgatóim figyelmébe ajánlani. Augusztus 22-én rendezik meg a 18. Borok és Húrok Fesztivált a Vármegyeházán Szekszárdon, ahol egész nap a történelem, a zene és természetesen a szekszárdi borok kerülnek a középpontba. A program egy izgalmas történész beszélgetéssel indul a Mohácsi csatáról, ezt követően pedig egész délután és este koncertek, középkori dallamok, népzenei előadások és megemlékezések váltják egymást. Fellép többek között a Medinai Tambura zenekar, a Szekszárdi Gitárkvártett, az estét pedig majd a Vágtezó Csoda Szalvas koncertje zárja. A fesztivál különlegessége, hogy a történészek a nap folyamán személyesen is várják az érdeklődőket, így bárki felteti kérdéseit a Mohácsi csatával kapcsolatban. A jó hangulatról pedig a koncertek mellett borkóstolók is gondoskodnak. Hogyha tehát egy tartalmas kulturális programra vágynak augusztus végén, akkor érdemes lesz ellátogatni a Szekszárdi Vármegyeházára, a Borok és Húrok Fesztiválra. Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrét. Hogyha valaki még nem utazott a gemenci kisvasúttal, idén nyáron tényleg érdemes felírni a bakancs listájára. Jó hír ugyanis, hogy egy friss országos felmérés szerint a gemenci állami erdei vasút lett Magyarország harmadik legkedveltebb erdei vasútja, és azt hiszem, aki már járt ott, ezen egyáltalán nem lepődik meg. Van valami különleges abban, amikor egy kis vonatkó módosan elindul az áltéri erdőn keresztül. Nem siet, nem dudál, nem rohan. Csak kattognak a sínek, az ablak mellett elsőn a gemenc páratlan világa, közben pedig egy kicsit mi is lelassulunk. A Duna és a Sí ölelésében fekvő erdő Európában is ritkaságnak számít, így nem csak egy vonatozásról van szó, hanem egy igazi természetközeli élményről. Talán éppen ezért szeretik ennyien a kisvasutakat, mert néha jó kiszakadni abból a világból, ahol minden perc számít. A gemenci kisvasút pedig emlékeztet arra, hogy a legszebb élmények sokszor nem a sebességről, hanem az útról szólnak.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
4: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban! Részletek arkadpecs.hu.
5: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmánia és sok más zenekar. Lesz még Dunarok ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
1: Ennyi volt a reklám!
0: A Halott Pénz évek óta a magyar könnyűzenei élet egyik legnépszerűbb együttese, dalaiban gyakran keveredik a pop, a rap és a személyes történetmesélés, ettől olyan könnyű kapcsolódni hozzájuk, mert is forog tőlük a Mindenre ráveszel, itt a Rádió Andriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Andri.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, hamarosan 13 óra, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek önöktől, én már ennyi voltam. Nem sokára jönnek a hírek, utána pedig már Fekete Dáviddal rádiózhatnak tovább. Én szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom önöknek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották, köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban. Mert nekünk fontos az ön egészsége.
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
6: Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. Marad a naposabb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Az idei első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavalynál 6%-kal többet. A fogyasztók leggyakrabban a lábbelik, valamint a közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást az idén. Országszerte 8 békéltető testület nyújt segítséget a fogyasztóknak és a KKV-knak. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A hivatal a kormánytól teljesen függetlenül működik, majd beszámolási kötelezettsége csak az országgyűlés felé lesz. A szervezet vezetője és 4 elnökhelyettese különleges rendőri védelem alatt áll majd mentelmi joggal. Az államfőválasztástól, a diákhitelről és a Tisza kormány sportfinanszírozási terveiről is kérdezték a miniszterelnököt a Reddit közönségi oldalán. A köztársasági elnök választással kapcsolatos kérdésre Magyar Péter azt válaszolta, szeretnének mindenkit bevonni az alkotmányozásba, ezért a népáltali államfőválasztást támogatja. Beszámolt arról is, hogy dolgoznak a szociális munkások bérrendezésén és a diákhitel egy kamatának csökkentésén. A sportfinanszírozást átláthatóvá és ellenőrizhetővé teszik. A területre fordított támogatások összege nem csökken, jelezte a kormányfő, aki megerősítette azt is, hogy nem tervezik a határon túli magyarság szavazati jogának megszüntetését. Ma kell megsemmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait és a legtöbb voksolással kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A jogszabály szerint az ajánlóíveket, a kérelmeket, a különböző névjegyzékeket, nyilatkozatokat és válaszborítékokat a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni. A választási jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak kell átadni. Napi csak nem 1 centi tapad a Balaton, hiába az enyhülés, a tó vizének párolgása nem lassult, napi csak nem 6 millió köbméter vizet veszít a Balaton. A párolgás miatt az idei kékszalag útvonalát is módosítani kellett. Megtalálták a Pálos Kolostor alapítójának maradványait. A Zalacsányi Pálos Kolostor alapítójának, Kanizsai Miklós kegyúrnak a sírját ugyan kifosztották, de így is nagy eredmény a lelet. A júniustól zajló ásatáson harangnyelvet, könyvkapcsokat, pénzérméket és egy tollat is találtak a régészek. A maradványokat antropológiai és DNS vizsgálatnak vetik majd alá, hogy biztos legyen, hogy Kanizsai Miklós csontjai azok.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Sok napsütésre számíthatunk ma az ország nagy részén, de északkeleten és keleten időnként erőteljesebben megnövekedhet a felhőzet. Jelentős csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Estére aztán mindenütt csökken a felhőzet, sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérhetik az északias szelet. A legmelegebb órákban 26-33 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
7: Happy hétfő délután itt az Antrit, pörögnek a melós percek, és melléjük a legjobb dalok, egy igazi klasszikussal kezdjük meg az órát. Rem, Shiny, Happy People itt a 101-en.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesítsd.

0: Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ma július 13-a van, úgyhogy lássuk meg gyorsan, hogy milyen aktualitások is tartoznak a dátumhoz. Mindenek előtt sok boldogságot ma Jenőnek, aki neve napját ünnepelheti. Aztán lássuk gyorsan, hogy kik még a mai nap szülöttei, például Patrick Stewart, angol színész, aki a Star Trekből lehet ismerős, és az X-Men filmek X-professzoraként szintén ismerős lehet. Vagy Harrison Ford, Golden Globe díjas amerikai színész, Indiana Jones, Han Solo, szárnyas fejvadász, lehengerlő karrier, egy igazi ikon, illetve ma ünnepelhet még Rubik Ernő, Kossuth díjas magyar feltaláló, a bűvös kocka feltalálója, a nemzetművésze, illetve Kovács Ágnes, olimpiai bajnok úszó. Sok-sok boldogságot nekik, nyilvánvalóan mindenkinek, akinek oka van az örömre. Aztán lássuk még gyorsan a kalendáriumunkat. 1969-ben e napon elindult a Luna 15 holdszonda, de holdra szállása nem sikerült, becsapódott július 21-én. Aztán 1985-ben történt a Live Aid monumentális segélykoncert Angliában és az Egyesült Államokban. Nagyjából ennyi a mai nap zanzásítva, ami a múltat illeti. Előttünk még nagyon-nagyon sok minden van, pörögnek is a legnagyobbak.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szévédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Halló! És a lóval mi lesz?
8: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre, pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőttképzési referens. Telefon 06 35 30 44 31. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Ez a Rádió Amfrit, ahol a ma kedvencei és a tegnap slágerei szólnak. Az információk után ismét a zenéje a főszerep. 2008-ba utazunk vissza, amikor Madonna megmutatta, hogy képes megújulni, és ismét felrobbantotta a pop szcénát. Give it to me!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Amfrit!

0: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
1: Ez csak a Rádió Antriton lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Ez a Rádió Antrit, és nagyon-nagyon pörög az idő, hiszen egy közös óránk már el is röppent, és nem nagyon lassítunk, hiszen a remek zenék mellett meglesünk majd az utakat is, szóval jönnek a hírek, aztán pedig az útinfo, számítok önre.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét,

0: lenni jó?
1: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
0: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
3: Az államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, marad a naposabb, enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, hogy a 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, azonban ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. A kormány július 1-én döntött az iskolakezdési támogatásról, amelynek első részletét augusztus 24-éig folyósítják, míg a második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az Európai Unión kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós általányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően folyamatos. Teljes jogú tagja lett Magyarország a nyugat-balkáni barátai csoportnak, miután a Rómában tartott találkozón megfigyelőből állandói státuszra kérték fel az országot, tájékoztatott a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a csatlakozás a közvetlen szomszédság miatt kiemelten fontos a térség stabilitása és uniós integrációja szempontjából. Több ezren emlékeztek hétvégén Srebrenicában az 1995-ös mészárlás áldozataira. Az évfordulón 10 újonnan azonosított ember földi maradványait helyezték végső nyugalomra. 31 évvel ezelőtt a boszniai háborúban a szerberők 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. A vérengzést az ENSZ Nemzetközi Bírósága 2007-ben népirtásnak minősítette. Feloldották a tiltását annak a mintegy 10 000 felhasználónak, akiket az Orbán kormány alatt tiltottak ki a Magyarország kormánya Facebook oldalról. Az oldal kezelői egy rövid közleményben azt írták, hogy a jövőben mindenki szabadon elmondhatja véleményét, a közösségi együttélés alapvető normáit betartva. Karbantartás miatt módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon július 20-áig, közölte a vasúttársaság. A Rákospalota Újpest állomáson zajló munkák miatt egyebek mellett kimarad az S70-es többjárata, éjszakánként pedig pótlóbusz közlekedik a Nyugati pályaudvar és Dunakeszi között. További információk a MÁV és a MÁV Plus mobil alkalmazásban, valamint a MÁV Plus weboldalon érhetők el.
0: Rádió Andrit időjárás.
3: Napközben alapvetően gomoly felhős napos idő várható, délután a szétterülő gomoly felhők miatt kevesebb napsütéssel. Legfeljebb az északkeleti megyékben fordulhat elő egy-egy zápor. Az északi szél továbbra is élénk, néhol erős lesz. Délutánra 26-33 fok közé melegszik a levegő. Holnap is marad a naposabb idő, napközben 28-34 fok várható.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Rádió Andrit közlekedés.
5: És már itt is vagyunk az útinfokkal, lássuk is gyorsan az M6-os autópályán. Karbantartási munkák vannak a 174-es és a 176-os kilométer között a Budapest felé vezető oldalon, a leállósávot és egy forgalmi sávot lezártak. Ez tehát fontos, maradjunk az M6-oson, Sárpilis magasságában aszfaltoznak a 154-es és a 161-es kilométer között, itt is a leállósávot és egy forgalmi sávot érintenek a munkálatok meg a lezárások, ez viszont a másik oldalon az országhat határ felé vezető oldalon van. Ezen túl mindenféle munkálatok vannak, még például kaszálnak az 5603-as Bátaszék-Bonyhád összekötő út 1-es és 21-es kilométerek között, aztán Bogyiszlónál a burkolatot tisztítják az M9 bogyiszlói csomópont jobb lehajtójánál, itt útszűkület van érvényben. Aztán menjünk tovább, mert Bonyhádmag és Hidas között baleset történt, ott lezárták az érintett szakaszt, ez a 161-es kilométerben található. Nagyjából ennyi, aztán hogyha Szekszárdra közelítek a térképen, akkor azt látom, hogy kint vannak a rendőrök a Palánki körforgalomnál, ott érdemes erre figyelni, illetve elég erős forgalom van az Aliszka utcában, ott lépésben lehet haladni, vezessen mindig körültekintően, óvatosan a szabályokat betartva, és ha lát bármi rendkívül itt, akkor csörögjön a 74 444 444-en. Jó utat kívánunk! Happy hétfő délután is, mint az Antriton, Fekete Dávid vagyok. Úgy pörög az idő, mint még sosem. Hát máshogy nem is lehet, hiszen szólnak a legnagyobbak itt a 105.1-en. Lucas Graham, Seven Years.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkát.

0: We could be heroes, igen, mi is hősök lehetünk, és hősök is vagyunk, hiszen túléltük azt az elképesztő hőkupolát, ami itt volt velünk egy ilyen 2 héttel ezelőtt. Nem akarom elszomorítani, de majd még érkezik a továbbiakban is, hát Franciaországban már most ott van, és elméletileg majd jön, közeledik felénk, de most még nem, most még 30 fok környékén járunk, 31 lesz majd a maximum, napos az idő, igazából ez még elviselhető, bár a nap egyébként nagyon-nagyon éget, úgyhogy arra érdemes odafigyelni azért, éjszaka majd lehűl 17-15 fokig nagyjából, és holnapra 33 fokot jósolnak előre, úgyhogy így készüljön, így kalkuláljon majd. Meg úgy, hogy a folytatásban is jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá Gerjen! Hey, hey, hey!
4: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk! Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
0: Ez a Rádió Antrit, ahol a ma kedvencei és a tegnap slágerei szólnak, az információk után újra zenélünk. A 70-es évek második felében berobbanó Bonnie M egyik igazi nagy durranásával folytatjuk Daddy Cool itt a 101-en.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit. FM 101. Rádió Antrit.
5: She's crazy like

0: Bőr, önnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei, ráadásul olyan nagyon, hogy újabb óránk végéhez értünk, úgyhogy szusszanok egyet, és átadom a mikrofont Jorinak, aki beszámol a régió legfontosabb történéseiről, aztán pedig lovagoljuk tovább a hullámokat a zenejachton. Így el, jó lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab. Legyen tisztában a vérképével.
4: Már megint egy hétfőked?
5: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőked!
6: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
7: Gyakran hallhattunk szirénát a hétvégén. Éremeső a szekszárdi kajakosoknál. Meleg, de szelesked lesz. Jó napot kívánok, Jannár Gyöli vagyok. 2026. július 13-án hétfőn 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. 18 tűzesethez és 5 műszaki mentéshez vonultak a Vármegye tűzoltói a hétvégén. Ismét a szabadtéri tüzek adták a legtöbb munkát a beavatkozó egységeknek, összesen 15 alkalommal riasztották őket szabadban keletkezett tüzekhez. A műszaki mentések során kizárólag közúti baleseteknél volt szükség tűzoltói beavatkozásra, összesen 5 alkalommal. Repcetarló és nádas égett 7 hektáron péntek délután Alsónyék külterületén, az 56-os számú főút 19. kilométerén. A tűzesethez a szekszárdi és a bajai hivatásos, valamint a bátaszéki önkormányzati és önkéntes tűzoltók vonultak, akik 2 vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. 300 négyzetméteren gaz és avar égett péntek délután Tevelen a Kovácsi utcában, a tűzesethez a szekszárdi, a bonyhádi és a dombovári hivatásos, valamint a teveli önkéntes tűzoltókat riasztották. Az egységek 1 vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a keletkezett tüzet. Parkoló gépjárműnek ütőzött egy személyautó vasárnap délután Szekszárdon a Remete utcában. A balesethez a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói vonultak, akik áramtalanították a járművet. A személyautó vezetőjét a mentők könnyű sérülésekkel kivizsgálás céljából kórházba szállították. 15 négyzetméteren növényi hulladék égett vasárnap késő délután Kaposszegcsőn a Táncsics utcában. A dombovári hivatásos tűzoltók 1 vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. 650 négyzetméteren égett a vasúti töltés mindkét oldala vasárnap este Pakson a Szent János utcánál. A tűzesethez a paksi hivatáshoz tűzoltók vonultak, akik 4 vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. Több nem mindennapi baleset is volt a hétvégén Tolna vármegye útjain. A részletekről Farkas Kingát, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferensét kérdeztük.
8: Az elmúlt 72 órában összesen 2 személyi sérüléssel járó és 9 anyagi káros közlekedési baleset történt Tolna vármegye útjain. Az egyik sérüléses baleset péntek délután történt Bátaszéken. Egy autós a Bezerédi utca kereszteződésében nem adott elsőbséget a balról érkező elektromos kerékpárosnak, akivel összeütköztek. A biciklis könnyű sérüléseket szenvedett. A másik eset vasárnap délután Szakály külterületén történt. Egy segédmotoros a Lejtős Kátyús útszakaszon elvesztette uralmát járművel felett és felborult. A motoros bukósisakot viselt, így csak könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet. A hétvégén emellett 9 olyan közlekedési baleset történt, amelyben személyi sérülés ugyan nem történt, de anyagi kár keletkezett. Több esetet a követési távolság be nem tartása, a figyelmetlenség és az elsőbségadás elmulasztása okozott. Tamásiban egy autós tolatás közben nekiütközött egy parkoló járműnek, míg Fürgeden egy ráfutásos baleset történt. A sofőr nem tartott megfelelő követési távolságot. Szekszárdon és a 65-ös számú főúton szintén ráfutásos ütközések történtek. Dombóváron egy autós nem adott elsőbséget egy gyalogátkelő helyen kerékpárját áttoló gyalogosnak, de szerencsére senki nem sérült meg. Tolnán egy nem megfelelően rögzített parkoló autó magától elindult, amíg a sofőr a boltban volt és egy kukának gurult. Szekszárdon a Remete utcában egy autó eddig tisztázatlan okból áttért a szemközti sávba, és az ott parkoló járműnek ütközött, majd a tetejére borult. A látványos baleset ellenére személyisérülés szerencsére itt sem történt. Ugyancsak Szekszárdon egy elektromos rollerrel közlekedő fiú leszállás nélkül nagy sebességgel hajtott át egy gyalogátkelő helyen. Az érkező autós a vészszékezés ellenére sem tudta sajnos elkerülni az ütközést. A 12 éves bukós isakot viselő rolleres sértetlen maradt. A hétvégén az M6-os autópályán egy német állampolgár eddig tisztázatlan okok miatt előbb a belső szallagkorlátnak, majd egy vele azonos irányban haladó autónak ütközött. Ebben a balesetben sem sérült meg szerencsére senki.
7: Wagner Ákos Segerváros polgármesterének meghívására a szekszárdi képviselőtestület néhány tagja a hétvégén részt vett a jubileumi 30. Szent Donát Bikavér ünnepen. Tudtuk meg Berlinger Attila polgármester Facebook oldaláról. Jó volt látni, hogy az egri belvárosban megrendezett borünnep ugyanolyan kiváló pincészetekkel, gasztronómiai szolgáltatókkal és ugyanazzal a közösségépítő szellemiséggel várja a vendégeket, mint amely a szekszárdi születésnapokat is évről évre meghatározza. Találkozókon megállapodtunk abban, hogy a két történelmi borvidék kapcsolatát még szorosabbra fűzzük, nem csak a bor és a turizmus területén szeretnénk együtt gondolkodni, hanem önkormányzataink intézményei és gazdasági társaságai között is szakmai együttműködéseket kívánunk elindítani. Meghívtam polgármester urat az idei szekszárdi születésnapokra, ahol szeretnénk közösen új lendületet adni a 3 évtizede megalapított Magyar Bortelepülések Szövetségének, hogy ismét valódi szakmai közösségként szolgálhassa a magyar borvárosokat. Ami Egernek Gárdonyi, az nekünk Szekszárdon Babics, ami pedig közös bennünk, az a bikavér, a borkultúra és az a hit, hogy a hagyományainkra építve együtt még erősebbek lehetünk. Köszönjük Eger vendég szeretetét. Ősszel a szekszárdi születésnapokon mi látjuk vendégül barátainkat, olvasható Berlinger Attila posztjába. A hétvége éremesőt hozott a szekszárdi kajakkenusoknak. A részletekről Inger Nikoletta, a szekszárdi kajakkenuese edzője beszél.
9: A múlt hét csütörtöktől rendezték meg a vidékbajnokságot Faddomboriban, a Magyar Kajakkenu Szövetség egyik nagy versenye zajlott. A versenyre egyébként 2100 nevezés érkezett, ez több mint 1500 sportolót jelentett, és 61 klub mérte össze magát itt 3 napon át. Az időjárási körülmények azok elég meredekek voltak, főleg a kezdő csütörtöki napon hatalmas szél volt és hullámok. Nagyon sok borulás és hűjedés történt a sportolók között, úgyhogy nem nevezném ideálisnak most a körülményeket, főleg amiatt, hogy erről a versenyről lehetett feljutni a magyar bajnokságra. Versenytávtól függően az első 7 vagy 18 helyezett tud menni a szegedi magyar bajnokságra, amit majd július végén rendez meg a Kajakkenu Szövetség. Egyébként ezzel a versennyel egy időben került megrendezésre a Budapest bajnoksági Szolnokon, ahol az ország másik fele volt beosztva, ott is hasonló méretű esemény zajlott. Nagyon kemény futamok voltak, nagyon népesek voltak a mezőnyök sok esetben, és azt gondolom, hogy a szekszárdi versenyzők is kitettek magukért. 7 arany, 4 ezüst és 6 bronzérmet szereztünk, és hát rengeteg feljutási helyezést tudtunk elérni, úgyhogy így a magyar bajnokságra is azt gondolom, hogy egy viszonylag széles csapattal fogunk tudni utazni, és hát a napokban megkezdtük nyilván már a felkészülést, ez a hét már edzőtáborral telik itt a gyerekeknek, és mindent megteszünk azért majd, hogy a magyar bajnokságon a legjobban szerepelhessenek. Nyilván néhány nagyobb serdülő és ifi sportolónk esetében pedig készülünk a világbajnoki válogatóra, ami augusztus elején lesz Győrben.
7: Kedden a napsütés mellett már többfelé gyakrabban megnövekedhet a gomoly felhőzet, és elsősorban északon, északkeleten, valamint nyugaton záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északi szél keleten, északkeleten élénk lesz, zivatarok környezetében azonban erős viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet hajnalban 10 és 18 fok között alakul, majd napközben 28 és 35 fok közé melegszik a levegő. Szekszárdon a hajnali 15 fokot követően napközben 33 fok is lehet.
2: Ezek voltak a Rádió Ancit regionális hírei.
7: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Ez a Rádió Antrit, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, meg velem Fekete Dávid vagyok. Folytatjuk utunkat a zenei aktunkon. Most éppen Emma Bunton-t kértük fel. Szól a Maybe.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

0: a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
1: Ez csak a Rádió Antriton lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
2: Na

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit, és nézzünk egy kis sport hírt, mert hogy véget ért a Tarka SC Szekszárd átigazolási időszaka, utolsó érkezőként pedig egy kubai válogatottat szerződtettek, Nahomis Vargas Hardit, aki a portugál bajnokság egyik legjobb magas embereként 13 pontot és 9 lepattanót átlagolt az idei döntős csapatában, ahol az elmúlt években bajnokságot és kupát is nyert. A 188 centi magas Nahomis a kubai női kosárlabda egyik legígéretesebb játékosa, rendszeresen dupla-dupla teljesítménnyel járul hozzá az ország nemzetközi sikereihez. Azt nyilatkozta, hogy nagyon örülök, hogy csatlakozhatok ehhez a szekszárdi családhoz, remélem, hogy ebben a szezonban messzire jutunk, és mindent megteszek, hogy teljes elhivatottsággal és büszkén képviseljem a KSC-t. Ezt nyilatkozta tehát. Egyébként elsősorban a palánk alatti dominanciájával, ötletes passzaival és védekezésével járult hozzá csapata eredményességéhez, és hát nyilvánvalóan ezt várják tőle Szekszárdon is. Meglátjuk. Az biztos, hogy kész a keret. Ugye korábban egy 192 centis centert igazoltak, előtte inkább a hátvéd sorra fókuszáltak, oda magyar játékosok érkeztek, úgyhogy már meglátjuk, hogy hogyan is szuperál ez a gárda a jövőben. Az viszont biztos, hogy a ma kedvencei és a tegnap slágerei remekül szuperálnak a folytatásban.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szekszárdi alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szekszárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma. Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Ez a Rádió Antrit, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel robogunk tovább, most már ismét a zenék veszik át a stafétát tőlünk. Most éppen a folyamatos sikerben lubickoló Olivia Rodrigo kapja a Rivalda fényt.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: Még két óránk van együtt itt az Antritón, nyomjuk meg azt is, főleg, hogy pillanatokon belül lejár a meló, és jöhet a jól megérdemelt pihenés, amihez pedig elengedhetetlenek a remekdalok. Be is készítettem jó párat, úgyhogy tartson velünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen!
4: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arcadepage.hu.
5: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okostévét, tablet

0: Rossznak lenni jó?
1: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diazmin tartalmú vég nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
0: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. Marad a naposabb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Az idei első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavalynál 6%-kal többet. A fogyasztók leggyakrabban a lábbelik, valamint a közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást az idén. Országszerte 8 békéltető testület nyújt segítséget a fogyasztóknak és a KKV-knak. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A hivatal a kormánytól teljesen függetlenül működik, majd beszámolási kötelezettsége csak az országgyűlés felé lesz. A szervezet vezetője és 4 elnökhelyettese különleges rendőri védelem alatt áll majd mentelmi joggal. Az államfőválasztástól, a diákhitelről és a Tisza kormány sportfinanszírozási terveiről is kérdezték a miniszterelnököt a Reddit közönségi oldalán. A köztársasági elnök választással kapcsolatos kérdésre Magyar Péter azt válaszolta, szeretnének mindenkit bevonni az alkotmányozásba, ezért a nép általi államfőválasztást támogatja. Beszámolt arról is, hogy dolgoznak a szociális munkások bérrendezésén és a diákhitel egy kamatának csökkentésén. A sportfinanszírozást átláthatóvá és ellenőrizhetővé teszik. A területre fordított támogatások összege nem csökken, jelezte a kormányfő, aki megerősítette azt is, hogy nem tervezik a határon túli magyarság szavazati jogának megszüntetését. Több ezren emlékeztek hétvégén Srebrenicában az 1995-ös mészárlás áldozataira. Az évfordulón 10 újonnan azonosított ember földi maradványait helyezték végső nyugalomra. 31 évvel ezelőtt a boszniai háborúban a szerb erők 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. A vérengzést az ENSZ Nemzetközi Bírósága 2007-ben népirtásnak minősítette. Feloldották a tiltását annak a mintegy 10 000 felhasználónak, akiket az Orbán kormány alatt tiltottak ki a Magyarország kormánya Facebook oldalról. Az oldal kezelői egy rövid közleményben azt írták, hogy a jövőben mindenki szabadon elmondhatja véleményét, a közösségi együttélés alapvető normáit betartva. Karbantartás miatt módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon július 20-áig, közölte a vasúttársaság. A Rákospalota Újpest állomáson zajló munkák miatt egyebek mellett kimarad az S70-es többjárata, éjszakánként pedig pótlóbusz közlekedik a Nyugati pályaudvar és Dunakeszi között. További információk a MÁV és a MÁV Plus mobil alkalmazásban, valamint a MÁV Plus weboldalon érhetők el.
0: Rádió Andrit időjárás.
2: Kedden többnyire napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben helyenként zápor, zivatar kialakulhat, de a nyugati délnyugati határnál sem teljesen kizárt. Az északi szél helyenként megélénkül, hajnalban 10-21 fok valószínű, a hidegre hajlamos helyeken lesz a hűvösebb, míg a vízpartoknál az enyhébb idő. Délután 28-34 fokig melegszik a levegő.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Rádió Andrét, FM 101.
4: És vége már a melónak, de az Andri továbbra is szól a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel meg velem. Még mindig Fekete Dávid vagyok. Néha úgy érezhetjük, hogy senki sem szeret bennünket. Hát erre mondja most Cameron, hogy öleljük meg magunkat, ha más nem teszi. Hug yourself!
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatos

Ez a Rádió Hans Ritam a kedvenceivel és a tegnap slágereivel, és hát most már beindult azért a forgalom, úgyhogy pillancsunk rá még egyszer az utak helyzetére. Fontos továbbra is, hogy az M6-os autópályán a 174-es és a 176-os kilométerek között a Budapest felé vezető oldalon lezárták a leállósávot és egy forgalmi sávot útkarbantartási munkák miatt. Maradva az M6-oson a 154-es és a 161-es kilométer között az országhatár felé vezető oldalon aszfaltoznak, ez pedig a leállósávot és egy forgalmi sávot érint. Ezen túl továbbra is dolgoznak minden felé, például közműépítése zajlik a 65-36-2-es hidas állomáshoz vezető út egyes kilométerében. Igen, nagyjából ezt lehet ebből elmondani, vagy erről. És akkor lássuk a térképet, mert hogy megindult a forgalom tényleg, a vasútnál egészen komoly dugó alakult ki, ezen túl figyelni kell arra, hogy Csatárnál is lassabb a haladás, illetve a Szent István téren.

0: Ez nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
3: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
4: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőttképzési referens. Telefon 06353044431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
0: Ennyi volt a reklám!
1: Ez a Rádió Antrit a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, most már remélem, hogy otthon a kényelmében hallgat. Maradjon is úgy, mármint kényelmesen. Krisztina Aguilera segítkezik ebben. Ez a Candyman.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Ez a Rádió Antrit, újabb óra végéhez értünk, mindjárt 5 lesz, ami azt jelenti, hogy már csak egy óránk maradt, amit együtt tölthetünk. Aggodalomra azonban semmi ok, hiszen dalokból biztosan nem fogyunk ki, számítok önre.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arcadepage.hu.
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Csak nem 320 esetben intézkedtek az iskolaőrök az elmúlt tanévben. Fokozódik az aszály, továbbra sem várható országos nagy eső. Folytatódik a kellemesen meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Összesen 319 esetben intézkedtek az iskolaőrök az elmúlt tanévben. A Népszava azt írja, hogy az iskolaőrök döntően diákokkal szemben, 7 alkalommal pedig a diákok hozzátartozóival szemben intézkedtek erőszakos magatartás miatt. Az elmúlt tanévben 12 alkalommal fordult elő, hogy iskolaőröket ért valamilyen atrocitás, ezekben az esetekben büntető eljárás indult. Továbbra sem várható országos áztató eső, így tovább fokozódik az aszály. Az elmúlt 30 napban a középső ország részben helyenként még 15 mm eső sem esett, pedig ennyi nedvesség akár 1-2 nap alatt is el tud párologni, míg északkeleten és délnyugaton 80 mm-t meghaladó csapadékösszeg is előfordult. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz. Ez idő alatt a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás esetén tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Reagált a gyermekkórháza megdöbbentő szifilisz adatokra. Tavaly 2467 szifiliszes megbetegedést, 91 vele született szifiliszes esetet jelentettek. A vele született fertőzések közül 19 esetben méhen belül halt meg a magzat, 7 esetben újszülöttként. Idén sem jobb a helyzet, sőt, a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet közölte, a szifiliszes gyermekek közül a legfiatalabb 2 éves volt, ez az eset viselte meg a legjobban a szakembereket. Hegedű Zsolt miniszter harcot hirdetett a járvány ellen, törvénymódosítást javasolt. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és megszűnik az eddigi átpolitizáltsága, közölt az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabó csaposztjában hozzátette, a minisztérium 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján a NAK az eddigi működésével ellentétben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. A nyári esték sokak számára már elképzelhetetlenek a hangulatos júliusi-augusztusi csillaghullás nélkül. A jelenségért az évről évre visszatérő Perszeidák meteorraja felelős, amely idén július 17-től augusztus 23-áig lesz megfigyelhető, maximuma pedig augusztus 12-éről 13-ára virradóan várható. A megfigyeléshez ajánlott elvonulni az emberi fényszennyezéstől, és türelmesen várni, amíg a szemünk alkalmazkodik a sötéthez.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Kedden a napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarják meg, a legtöbb helyen csapadék nem várható, de helyenként az ország északkeleti részén, valamint elszórtan a nyugati határ közelében egy-egy futó záporzivatar kialakulhat. Helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél, de zivatarok környezetében erős viharos lökések is előfordulhatnak. Délutára 29 és 35 fok közé melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Ez a Rádió Antrit a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, ma meg velem Fekete Dávid vagyok. Utolsó órákhoz értünk, megnyomjuk ezt is. Érkezik például a Maroon 5.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

falak, egy perc és a hajtó ránk rontanak, ők nem alszanak. Ébredj fel, kedves, már közel járnak,

Ez a Rádió Antrit, Hamma kedvenceivel és Edenem slágereivel, és így a végére, a nap végére majdnem, kicsit szemlézzük, hogy miről is szólt a mai napunk. Ugyebár az Antrit.hu-n megírtuk, hogy sajnálatos módon elhunyt Sam Neill, a Jurassic Park sztárja. Ezen túl cikkeztünk arról, hogy számtalan közlekedési baleset történt a hétvégén, összesen 2 személyi sérüléssel járó és 9 anyagi káros közlekedési baleset, ami elég sok, még több tűzeset, 18 tűzesethez riasztották a vármegye tűzoltóit, úgyhogy az is nagyon-nagyon durva, felég a világ. Aztán megírtuk, hogy Nahomis Vargas Hardy érkeztével lett kész a KSC kerete, ahogyan arról is beszámoltunk, hogy Gulyás Gergely lemond a frakció vezetői tisztségről, végül pedig beszámoltunk még arról is, hogy Egerben járt Berlinger Attila polgármester.

0: Reklám.
1: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
2: Már megint egy hétfőked?
3: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőked!
0: Ennyi volt a reklám!
4: Továbbra is az Antrit, a ma kedvenceivel, és a tegnap slágereivel utolsó fél óránkra kanyarodtunk, töltsük el ezt is együtt, remek dalokat hallgatva, nem is lehet másképp, egy kis friss hazai következik. Zola, sehova se passzolok.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: közös utunk végéhez értünk. Remek dolgokat hallottunk, igazán sokszínű volt. Az a délután is köszönöm, hogy itt volt. További jó rádiózást és kellemes pihenést. Holnap egytől újra együtt. Addig is minden jó.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos TV-t.

0: lenni jó?
1: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
2: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Matfield, ABCD, Mobilmánia és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, Ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
3: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. Marad a naposabb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Az idei első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavalynál 6%-kal többet. A fogyasztók leggyakrabban a lábbelik, valamint a közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást az idén. Országszerte 8 békéltető testület nyújt segítséget a fogyasztóknak és a KKV-knak. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A hivatal a kormánytól teljesen függetlenül működik, majd beszámolási kötelezettsége csak az országgyűlés felé lesz. A szervezet vezetője és 4 elnök helyettese különleges rendőri védelem alatt áll majd mentelmi joggal. Az államfőválasztástól, a diákhitelről és a Tisza kormány sportfinanszírozási terveiről is kérdezték a miniszterelnököt a Reddit közönségi oldalán. A köztársasági elnök választással kapcsolatos kérdésre Magyar Péter azt válaszolta, szeretnének mindenkit bevonni az alkotmányozásba, ezért a népáltali államfőválasztást támogatja. Beszámolt arról is, hogy dolgoznak a szociális munkások bérrendezésén és a diákhitel egy kamatának csökkentésén. A sportfinanszírozást átláthatóvá és ellenőrizhetővé teszik. A területre fordított támogatások összege nem csökken, jelezte a kormányfő, aki megerősítette azt is, hogy nem tervezik a határon túli magyarság szavazati jogának megszüntetését. Ma kell megsemmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait és a legtöbb voksolással kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A jogszabály szerint az ajánlóíveket, a kérelmeket, a különböző névjegyzékeket, nyilatkozatokat és válaszborítékokat a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni. A választási jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak kell átadni. Napi csak nem 1 centi tapad a Balaton, hiába az enyhülés, a tó vizének párolgása nem lassult, napi csak nem 6 millió köbméter vizet veszít a Balaton. A párolgás miatt az idei kékszalag útvonalát is módosítani kellett. Megtalálták a Pálos Kolostor alapítójának maradványait. A Zalacsányi Pálos Kolostor alapítójának, Kanizsai Miklós kegyúrnak a sírját ugyan kifosztották, de így is nagy eredmény a lelet. A júniustól zajló ásatáson harangnyelvet, könyvkapcsokat, pénzérméket és egy tollat is találtak a régészek. A maradványokat antropológiai és DNS vizsgálatnak vetik majd alá, hogy biztos legyen, hogy Kanizsai Miklós csontjai azok.
3: Rádió Andrit időjárás.
4: Kedden többnyire napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben helyenként zápor, zivatar kialakulhat, de a nyugati délnyugati határnál sem teljesen kizárt. Az északi szél helyenként megélénkül, hajnalban 10-21 fok valószínű, a hidegre hajlamos helyeken lesz a hűvösebb, míg a vízpartoknál az enyhébb idő. Délután 28-34 fokig melegszik a levegő.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Rádió Andrét, FM 101. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma. Csúcs technológia a Spiritben.
3: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
2: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei csak itt, Szekszárdon. Rádió Andrit.

helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 530 44 31. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
3: Haló!
4: Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk! Sárvíz autóüveg kereskedés azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak, Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
6: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
3: Haló! És a lóval mi lesz?
7: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
0: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Az államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, marad a naposabb, enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, hogy a 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, azonban ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. A kormány július 1-én döntött az iskolakezdési támogatásról, amelynek első részletét augusztus 24-ig folyósítják, míg a második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az Európai Unión kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós általányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően folyamatos. Teljes jogú tagja lett Magyarország a nyugat-balkáni barátai csoportnak, miután a Rómában tartott találkozón megfigyelőből állandói státuszra kérték fel az országot, tájékoztatott a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a csatlakozás a közvetlen szomszédság miatt kiemelten fontos a térség stabilitása és uniós integrációja szempontjából. Több ezren emlékeztek hétvégén Srebrenicában az 1995-ös mészárlás áldozataira. Az évfordulón 10 újonnan azonosított ember földi maradványait helyezték végső nyugalomra. 31 évvel ezelőtt a boszniai háborúban a szerberők 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. A vérengzést az ENSZ Nemzetközi Bírósága 2007-ben népirtásnak minősítette. Feloldották a tiltását annak a mintegy 10 000 felhasználónak, akiket az Orbán kormány alatt tiltottak ki a Magyarország kormánya Facebook oldalról. Az oldal kezelői egy rövid közleményben azt írták, hogy a jövőben mindenki szabadon elmondhatja véleményét, a közösségi együttélés alapvető normáit betartva. Karbantartás miatt módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon július 20-áig, közölte a vasúttársaság. A Rákospalota Újpest állomáson zajló munkák miatt egyebek mellett kimarad az S70-es többjárata, éjszakánként pedig pótlóbusz közlekedik a Nyugati pályaudvar és Dunakeszi között. További információk a MÁV és a MÁV Plus mobil alkalmazásban, valamint a MÁV Plus weboldalon érhetők el.
0: Rádió Andrit időjárás.
8: Kedden a napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarják meg. A legtöbb helyen csapadék nem várható, de helyenként az ország észak-keleti részén, valamint elszórtan a nyugati határ közelében egy-egy futó záporzivatar kialakulhat. Helyenként élénk lesz az északi észak-nyugati szél, de zivatarok környezetében erős viharos lökések is előfordulhatnak. Délutára 29 és 35 fok közé melegszik a levegő.
9: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Rádió Andrit FM 101.
9: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmánia és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, Ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
3: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pontvezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
4: Már megint egy hétfőkedd.
5: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőkedd!
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Megkezdődött a TAO sport támogatási rendszer felülvizsgálata, már az országgyűlés előtt van a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat. Marad a napos nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megkezdődött a TAO sport támogatási rendszer felülvizsgálata, erről a sportért felelős belügyminiszter számolt be, miután 92 magyar sportszövetség képviselőivel találkozott. Pósvai Gábor hangsúlyozta, a cél egy átláthatóbb, igazságosabb rendszer megalkotása. Emellett kiemelt feladatnak tekinti a kormány a meglévő infrastruktúra, különösen az elmúlt években megépült sportlétesítmények hosszú távú fenntarthatóságának megteremtését. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, feladata a közvagyon védelme, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatása és visszaszerzése. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerülhetett magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Magyarország már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István emlékeztetett, tavasszal a védett üzemanyagárak megőrzése érdekében felszabadították a stratégiai készletet, de azóta a piaci helyzet kedvezőbb lett, így már visszatöltötték a felszabadított mennyiséget. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz. Ez idő alatt a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás keretében tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkben az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Teljes ögű tagja lett Magyarország a Nyugat-Balkán barátai csoportnak, miután a Rómában tartott találkozón megfigyelőiből állandó státuszra kérték fel az országot, tájékoztatott a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a csatlakozás a közvetlen szomszédság miatt kiemelten fontos, a térség stabilitása és uniós integrációja szempontjából. A balatonfüredi Kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. A Balatoni Szövetség kék hullámzászló minősítésén 42 strandot értékeltek a szolgáltatások, a tisztaság, a gyermekbarát kínálat és az akadálymentesítés alapján. Több kategóriában értékelték a strandokat, így a Fonyódi Panoráma, az Alsóőrsi Községi Strand és a Balatongyöröki is díjat kapott.
1: Rádió Andrét időjárás.
6: Kedden többnyire napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben helyenként zápor, zivatar kialakulhat, de a nyugati délnyugati határnál sem teljesen kizárt. Az északias szél helyenként megélénkül, hajnalban 10-21 fok valószínű, a hidegre hajlamos helyeken lesz a hűvösebb, míg a vízpartoknál az enyhébb idő. Délután 28-34 fokig melegszik a levegő.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Milyen pontos az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulj újra. Ez a szokott szakadt durva film, a Dejavű nevű revű, cinema veríték.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. Marad a naposabb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Az idei első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavalynál 6%-kal többet. A fogyasztók leggyakrabban a lábbelik, valamint a közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást az idén. Országszerte 8 békéltető testület nyújt segítséget a fogyasztóknak és a KKV-knak. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A hivatal a kormánytól teljesen függetlenül működik, majd beszámolási kötelezettsége csak az országgyűlés felé lesz. A szervezet vezetője és 4 elnök helyettese különleges rendőri védelem alatt áll majd mentelmi joggal. Az államfőválasztástól, a diákhitelről és a Tisza kormány sportfinanszírozási terveiről is kérdezték a miniszterelnököt a Reddit közönségi oldalán. A köztársasági elnök választással kapcsolatos kérdésre Magyar Péter azt válaszolta, szeretnének mindenkit bevonni az alkotmányozásba, ezért a népáltali államfőválasztást támogatja. Beszámolt arról is, hogy dolgoznak a szociális munkások bérrendezésén és a diákhitel egy kamatának csökkentésén. A sportfinanszírozást átláthatóvá és ellenőrizhetővé teszik. A területre fordított támogatások összege nem csökken, jelezte a kormányfő, aki megerősítette azt is, hogy nem tervezik a határon túli magyarság szavazati jogának megszüntetését. Több ezren emlékeztek hétvégén Srebrenicában az 1995-ös mészárlás áldozataira. Az évfordulón 10 újonnan azonosított ember földi maradványait helyezték végső nyugalomra. 31 évvel ezelőtt a boszniai háborúban a szerb erők 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. A vérengzést az ENSZ Nemzetközi Bírósága 2007-ben népirtásnak minősítette. Feloldották a tiltását annak a mintegy 10 000 felhasználónak, akiket az Orbán kormány alatt tiltottak ki a Magyarország kormánya Facebook oldalról. Az oldal kezelői egy rövid közleményben azt írták, hogy a jövőben mindenki szabadon elmondhatja véleményét, a közösségi együttélés alapvető normáit betartva. Karbantartás miatt módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon július 20-áig, közölte a vasúttársaság. A Rákospalota Újpest állomáson zajló munkák miatt egyebek mellett kimarad az S70-es többjárata, éjszakánként pedig pótlóbusz közlekedik a Nyugati pályaudvar és Dunakeszi között. További információk a MÁV és a MÁV Plus mobil alkalmazásban, valamint a MÁV Plus weboldalon érhetők el.
1: Rádió Andrit időjárás.
2: Kedden a napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarják meg, a legtöbb helyen csapadék nem várható, de helyenként az ország északkeleti részén, valamint elszórtan a nyugati határ közelében egy-egy futó záporzivatar kialakulhat. Helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél, de zivatarok környezetében erős viharos lökések is előfordulhatnak. Délutára 29 és 35 fok közé melegszik a levegő.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: legszebb, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Csak nem 320 esetben intézkedtek az iskolaőrök az elmúlt tanévben. Fokozódik az aszály, továbbra sem várható országos nagy eső. Folytatódik a kellemesen meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Összesen 319 esetben intézkedtek az iskolaőrök az elmúlt tanévben. A Népszava azt írja, hogy az iskolaőrök döntően diákokkal szemben, 7 alkalommal pedig a diákok hozzátartozóival szemben intézkedtek erőszakos magatartás miatt. Az elmúlt tanévben 12 alkalommal fordult elő, hogy iskolaőröket ért valamilyen atrocitás, ezekben az esetekben büntető eljárás indult. Továbbra sem várható országos áztató eső, így tovább fokozódik az aszály. Az elmúlt 30 napban a középső ország részben helyenként még 15 mm eső sem esett, pedig ennyi nedvesség akár 1-2 nap alatt is el tud párologni, míg északkeleten és délnyugaton 80 mm-t meghaladó csapadékösszeg is előfordult. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz. Ez idő alatt a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás esetén tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Reagált a gyermekkórháza megdöbbentő szifilisz adatokra. Tavaly 2467 szifiliszes megbetegedést, 91 vele született szifiliszes esetet jelentettek. A vele született fertőzések közül 19 esetben méhen belül halt meg a magzat, 7 esetben újszülöttként. Idén sem jobb a helyzet, sőt, a Helyimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet közölte, a szifiliszes gyermekek közül a legfiatalabb 2 éves volt, ez az eset viselte meg a legjobban a szakembereket. Hegedűs Zsolt miniszter harcot hirdetett a járvány ellen, törvénymódosítást javasolt. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és megszűnik az eddigi átpolitizáltsága, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabó csaposztjában hozzátette, a minisztérium 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján a NAK az eddigi működésével ellentétben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. A nyári esték sokak számára már elképzelhetetlenek a hangulatos júliusi-augusztusi csillaghullás nélkül. A jelenségért az évről évre visszatérő Perszeidák meteorraja felelős, amely idén július 17-től augusztus 23-áig lesz megfigyelhető, maximuma pedig augusztus 12-éről 13-ára virradóan várható. A megfigyeléshez ajánlott elvonulni az emberi fényszennyezéstől és türelmesen várni, amíg a szemünk alkalmazkodik a sötéthez.
0: Rádió Andrit időjárás.
1: Kedden többnyire napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben helyenként zápor, zivatar kialakulhat, de a nyugati délnyugati határnál sem teljesen kizárt. Az északi szél helyenként megélénkül, hajnalban 10-21 fok valószínű, a hidegre hajlamos helyeken lesz a hűvösebb, míg a vízpartoknál az enyhébb idő. Délután 28-34 fokig melegszik a levegő.
0: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. Marad a naposabb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Az idei első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavalynál 6%-kal többet. A fogyasztók leggyakrabban a lábbelik, valamint a közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást az idén. Országszerte 8 békéltető testület nyújt segítséget a fogyasztóknak és a KKV-knak. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A hivatal a kormánytól teljesen függetlenül működik, majd beszámolási kötelezettsége csak az országgyűlés felé lesz. A szervezet vezetője és 4 elnökhelyettese különleges rendőri védelem alatt áll majd mentelmi joggal. Az államfőválasztástól, a diákhitelről és a Tisza kormány sportfinanszírozási terveiről is kérdezték a miniszterelnököt a Reddit közönségi oldalán. A köztársasági elnök választással kapcsolatos kérdésre Magyar Péter azt válaszolta, szeretnének mindenkit bevonni az alkotmányozásba, ezért a népáltali államfőválasztást támogatja. Beszámolt arról is, hogy dolgoznak a szociális munkások bérrendezésén és a diákhitel egy kamatának csökkentésén. A sportfinanszírozást átláthatóvá és ellenőrizhetővé teszik. A területre fordított támogatások összege nem csökken, jelezte a kormányfő, aki megerősítette azt is, hogy nem tervezik a határon túli magyarság szavazati jogának megszüntetését. Ma kell megsemmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait és a legtöbb voksolással kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A jogszabály szerint az ajánlóíveket, a kérelmeket, a különböző névjegyzékeket, nyilatkozatokat és válaszborítékokat a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni. A választási jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak kell átadni. Napi csak nem 1 centi tapad a Balaton, hiába az enyhülés, a tó vizének párolgása nem lassult, napi csak nem 6 millió köbméter vizet veszít a Balaton. A párolgás miatt az idei kék szalagútvonalát is módosítani kellett. Megtalálták a Pálos Kolostor alapítójának maradványait. A zalacsányi Pálos Kolostor alapítójának, Kanizsai Miklós kegyúrnak a sírját ugyan kifosztották, de így is nagy eredmény a lelet. A júniustól zajló ásatáson harangnyelvet, könyvkapcsokat, pénzérméket és egy tollat is találtak a régészek. A maradványokat antropológiai és DNS vizsgálatnak vetik majd alá, hogy biztos legyen, hogy Kanizsai Miklós csontjai azok.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Kedden a napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarják meg, a legtöbb helyen csapadék nem várható, de helyenként az ország északkeleti részén, valamint elszórtan a nyugati határ közelében egy-egy futó záporzivatar kialakulhat. Helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél, de zivatarok környezetében erős viharos lökések is előfordulhatnak. Délutára 29 és 35 fok közé melegszik a levegő.
0: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: térde késed, tébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossabb, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés nyúlik a végtelenben, egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Te hibáz, öleld át a csendet, a múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat, mint dorombol, a hiúság megvett az elme a kolosról. Miért az álmorgén, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. Külség az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a

kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Andrét. Limba!

0: kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Andrét.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye milyen más most minden. Domboldalon, néma tájban fekszem az